0: névtelenül a telefontanú zöld számán. Tragikus véget ért egy családi program Mexikóban, ahol egy édesanya saját testével védte 3 éves kisfiát egy hatalmas méraj támadásától. A nő egy sportkomplexum előtt tartózkodott gyermekével, amikor a méhek rátámadtak az összegyűlt tömegre. Az édesanya pulóverével betakarta kisfiát, majd biztonságba helyezte, őt azonban mintegy 300 csípés érte. Kórházba szállították és 9 napon át kezelték az intenzív osztályon, de a súlyos allergiás reakciók és a méreg okozta szövődmények miatt életét vesztette. A hatóságok tájékoztatása szerint a támadásban legalább 11-en megsérültek.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjszaka változóan felhős időre számíthatunk, a hőmérséklet pedig hajnalra 8 fok köré süllyed. Csütörtökön már több lesz a felhő, és elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél ismét megerősödik, napközben pedig 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Teljes körűen megújul Kaposváron a Búzavirág utcai felnőtt házi orvosi rendelő. A fejlesztés célja, hogy korszerűbb, komfortosabb és mindenki számára könnyebben hozzáférhető környezetben kapjanak ellátást a kinizsi lakótelep és a körzethez tartozó területek lakói. A projekt 160 millió visszanemtérítendő Európai Uniós forrásból valósul meg. Ezen a hétvégén rendezik meg a MATE Kaposvári kampuszának egyik legnépszerűbb programját, a Kán Egyetemi Napokat a Lovas Akadémia területén. A 4 napos rendezvényen szakmai programok, családi és gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, solymáz bemutató, valamint helyi termelők és kézművesek kínálata is várja a látogatókat. A programok már csütörtökön elkezdődnek, péntektől pedig a nagy közönséget is várják. Az idei sztár fellépő a Kowalski meg a Vega lesz, amely pénteken este 9 órakor lép színpadra a Fedeles Lovardában. Információs kártyával segíti a vállalkozókat a NAV az új nyugtaadat szolgáltatásban. A szeptemberben elindult rendszer többek között fodrászokat, kozmetikusokat, villanyszerelőket és piaci árusokat is érint. A NAV revizorai az ellenőrzéseken is tájékoztatják a vállalkozókat az új kötelezettségről. A kártyán a legfontosabb tudnivalók és határidők szerepelnek. A NAV szerint az első hetekben egyre többen használták az új online megoldásokat. Az adóhatóság az év végéig nem bírságol az új kötelezettség miatt, így a vállalkozásoknak van idejük megismerni és kipróbálni a rendszert. Meghosszabbították a Teszed akcióra a jelentkezési határidőt. Az önkéntesek szeptember 27-én éjfélig csatlakozhatnak az ország legnagyobb szemétszedési akciójához. A programot idén október 12-e és 18-a között rendezik meg, célja pedig az illegális hulladéklerakás visszaszorítása és a környezettudatosság erősítése. Az akcióhoz saját találkozási pont szervezőjeként, vagy már meglévő csoporthoz önkéntesként is lehet csatlakozni.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön reggel hűvös időre ébredünk, 7 fok körüli hőmérséklettel. Napközben változóan felhős lesz az ég, időnként hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. A felhőzetből elszórtan záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. 20 fok körüli maximum érték ellenére hűvösebbnek érezhetjük majd a levegőt.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnénk.

0: fáj, remegni a félek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam,
1: hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: 91.2 Rádió Most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Hallottatok már a rózsaszín párducokról?
2: Hát én a népszerű filmre gondolok.
1: Így van, de nem, ők a rózsaszín párducok. Mert hogy nem egy kőről van szó, hanem egy bandáról. Sajnos kevésbé szexi a sztori, mint ahogy hangzik. Mert ugye azt gondolnád, hogy zsinos huncut lányok, akik kirámolják a bankot? Hát mert bár a rózsaszín párducok szőke, harisnyás, magas sarkú csajszik voltak, sajnos csak látszatra. Mert hogy a szexi szerelésben férfiak voltak.
2: Igen, kukac volt az almában.
1: Négy férfi fényes nappal a legnagyobb nyugalommal sétált be a párizsi exkluzív Harry Winston ékszerszalomba, előrántották a ruhájuk alá rejtett kézi fegyvereket és egy kézi gránátot, 20 perc alatt több mint 100 millió dollár értékű gyémántgyűrűt, nyakláncot és órát söpörtek a zsákokba, olyan gyorsan és magabiztosan távoztak állítólag, hogy a rendőrség csak később eszmélt fel. Azóta sem tudni, hogy a kukacos cicák hova lettek a pénzzel.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.

0: Törj a vihar a szárnyat.
1: Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.
2: Vezet a fény, de közben egy árnyék álmokat vetít elém, és vágyakat kódol belém.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják. Én Pál Patrícia vagyok. 3 éves digitális program indul Kaposváron, amely főként a gyerekeknek és az időseknek segít eligazodni a modern technológiák világában. A 350 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló programban a gyerekek játékos foglalkozásokon tanulhatnak például programozást, robotikát és digitális történetmesélést. A cél, hogy a technológia ne akadály, hanem lehetőség legyen minden kaposvári számára. Egy kaposvári grafikus, Őszi Zoltán kapott felkérést egy különleges, országosan megjelenő gyermekújság főszerkesztésére. A 8 és 12 éveseknek szóló Zsebtudós a tudományvilágát hozza közelebb a gyerekekhez játékos és látványos formában, a biológiától a történelmen át a régészetig. Őszi Zoltán neve nem ismeretlen a szakmában, mintegy 35 éve rajzol a Dörmögő Dömötörnek, így nem meglepő, hogy egy új, önálló kiadvány arculatának és tartalmának alakításában is újból fontos szerepet kapott. Október 10-én és 11-én rendezik meg a Budapest Maraton Fesztivált. A szervezők közleménye szerint a 2 napos eseményen 14 versenyszám közül választhatnak a résztvevők. A 2,3 kilométeres családi gyaloglástól egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratonig több táv is várja a sportolókat. A 14 kilométeres futamra és a félmaratonra már betelt a nevezés, a maratonra azonban még nyitott a jelentkezési felület. A szervezők szerint több mint 120 országból érkeznek külföldi futók, és Magyarország több mint 1100 településéről is várnak résztvevőket.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön reggel hűvös időre ébredünk, 7 fok körüli hőmérséklettel. Napközben változóan felhős lesz az ég, időnként hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. A felhőzetből elszórtan záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. 20 fok körüli maximum érték ellenére hűvösebbnek érezhetjük majd a levegőt.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Biztonságosabb lett a Bárczy Gusztáv módszertani központ óvodájának játszótere Kaposváron. A támogatást a 64. Boconári Szabó József logisztikai ezred katonái 2 futónapon és egy jótékonysági rendezvényen gyűjtötték össze. Ezután 3 napon át dolgoztak az óvodánál, és megépítették a játszótér eddig hiányzó kerítését. A kezdeményezést a Kaposvári Honvéd SE és egy helyi vállalkozás is támogatta. Piros lámpán hajtott át egy kis teherautó Kaposváron. Az eset a 48-as ifjúságút és a Szent Imre utca kereszteződésében történt, a szabálytalanságot pedig egy fedélzeti kamera rögzítette. A rendőrök a felvétel alapján indítottak eljárást. A sofőrt 80 000 forintos közigazgatási bírsággal sújtották, és 8 közlekedési büntető pontot is kapott. Teljesen elbontják a Balatonlellei vasútállomás jelenlegi épületét, a helyére pedig egy modern 507 négyzetméteres napelemekkel és klímaberendezéssel felszerelt épületet építenek. Emellett Balatonbogláron és Bélatelepen is megújul a vasútállomás. A helyi védettségű épületeket megőrzik, de korszerűsítik, többek között új nyílászárókkal, modern közművekkel és akadálymentesítéssel. A 3 somogyi helyszínen több mint 2 milliárd forint értékben fejlesztenek, a munkálatokat pedig a vasúti és utasforgalom fenntartása mellett végzik. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára. A brüsszeli testület szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztethették az uniós költségvetést. A javaslatról az Európai Unió tanácsának kell döntenie. Ha elfogadják, az érintett kohéziós források ismét elérhetővé válhatnak Magyarország számára. Emellett az érintett magyar egyetemek előtt újra megnyílhat az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés is. Hacker támadás érhette az amerikai szövetségi nyomozóiroda állásportálját. A hacker csoport azt állítja, hogy jelenlegi és volt FBI alkalmazottak, valamint állásra jelentkezők adatait szerezte meg. A csoport szerint a név, a lakcím és a telefonszám mellett családtagokra vonatkozó információk is kerülhettek hozzájuk. Az FBI közölte, hogy tudomásul vették az oldalt érintő jogosulatlan tevékenységről szóló állításokat, és vizsgálják az ügyet. A hackerek mintegy 5000 ügynök adatairól tettek közzé képernyőképet, ennek hitelességét azonban egyelőre nem sikerült függetlenül megerősíteni. Az érintett állásportál ugyanakkor jelenleg nem elérhető.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön reggel hűvös időre ébredünk, 7 fok körüli hőmérséklettel. Napközben változóan felhős lesz az ég, időnként hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. A felhőzetből elszórtan záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. 20 fok körüli maximum érték ellenére hűvösebbnek érezhetjük majd a levegőt.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: 91.2 Rádió most!
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2. Cover my tracks, I can't bear.

0: Szégyelj önmagad! Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió most!
1: Gentlemen, this is Roman Trimuzin!

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Újabb üzemcsarnokkal bővítené kaposvári gyárát a kínai G-Star. Erről is beszélt Szita Károly polgármester és a cégcsoport egyik tulajdonosa, amikor együtt járták be az üzemet. A gyár raktár kapacitásának már 80%-át kihasználják, ezért a vállalat a további fejlesztést tervezi. A G-Star tavaly adta át kaposvári üzemét, amely jelenleg 170 embernek ad munkát. A cég ugyanakkor folyamatosan keres képzett magyar szakmunkásokat és mérnököket. A 25 milliárd forintos beruházásban lineáris motorokat és okosbútorokhoz szükséges alkatrészeket gyártanak. Olvasópont nyílt a Kaposi Mór Oktató Kórházban. A kezdeményezést a Takács Gyula könyvtár támogatásával indították el. A könyvek iránt a betegek és a kórház dolgozói körében is nagy az érdeklődés. Sőt, a gyermekosztály kis betegeire is gondoltak, számukra külön könyveket biztosítottak. Baleset okozóját és szemtanúit keresi a kaposvári rendőrség. A rendelkezésre álló adatok szerint szeptember 6-án este egy elektromos rollerrel közlekedő ismeretlen személy a Béla Király utcai vasúti átjáróban nekiütközött a fél sorompónak, amely ennek következtében letört. A rolleres a helyszínről a hatóság értesítése nélkül hajtott el. A kaposvári rendőrkapitányság kéri, hogy aki látta a történteket vagy információval rendelkezik az elkövetőről, jelentkezzen a rendőrségen. Bejelentés még tehető a 112-es segélyhívón, illetve névtelenül a telefontanú zöld számán. Idén állami forrásból finanszírozzák a minisztériumi Angyalka programot. Az akcióban mintegy 7000 gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermek és fiatal felnőtt kap személyre szóló legfeljebb 10000 forint értékű karácsonyi ajándékot. Idén a javító intézetekben élő gyermekek is részesülnek az ajándékozásból. A kormány emellett 9,5 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot is indított, amelyből férőhelyeket és intézményi fejlesztéseket finanszíroznak. Érdemes még a fűtési szezon kezdete előtt próbafűtést végezni otthon. Erre hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A szakemberek szerint a fűtőberendezéseket évente egyszer ajánlott ellenőriztetni, hiszen meghibásodásuk lakástüzet vagy akár szénmonoxid mérgezést is okozhat. A kémények ellenőrzéséről is gondoskodni kell. Időpontot a 1818-as telefonszámon lehet foglalni. Nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely használata esetén pedig ajánlott szénmonoxid érzékelőt elhelyezni a készüléktől 1-1,5 méterre fejmagasságban. Az érzékelők szavatossági idejére is figyelni kell, lejárat után a készüléket cserélni ugyanis szükséges.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön reggel hűvös időre ébredünk, 7 fok körüli hőmérséklettel. Napközben változóan felhős lesz az ég, időnként hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. A felhőzetből elszórtan záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. 20 fok körüli maximum érték ellenére hűvösebbnek érezhetjük majd a levegőt.
0: Időjárás jelentést hallottak. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár.
2: Szép jó reggelt kívánok, 6 óra 5 perckor, méghozzá szeptember 24-én 2026-ban. Ha valakit esetleg az UFO-k elraboltak éjjel, csak hogy tudja, hogy mikorra és hogy hova érkezett vissza, ez itt Kaposvár. És a Rádió Most, a mikrofonnál kezd Helyi Tibor. Legyen egy nagyon jó kis nap, azt kívánom. Hűvösen indul 9-10 Celsius fokkal, és nem mellesleg ez az esztendő 267. napja, úgyhogy 267 indok is van arra, hogy tényleg jó legyen ez a mai nap.

0: Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most.
1: Igazán tartalmasabb ez a mai jó reggelt kívánok, 7:15 van. Már csak azért is, mert hogy szeptember 24-e az egyrészt a kutatók éjszakájának előestéje. És több éven át ezen a napon tartották ezt a rendezvénysorozatot. Ma van a Csonkítás nélküli élet világnapja, valamint a Szent Gellért emléknap, de ma ünneplik az Ölej meg egy vegán napot, a Csoki Sinyelcek nagy örömére csokoládé és pite napot, valamint a punkzene rajongói számára a pogó napot is. Hát akkor válogassatok kedvetekre. Valamelyiken akár részt is lehet venni, valami saját módon

0: mértek 6 óra 8 perckor, tehát néhány perccel ezelőtt. Ez a mai nap azért ettől függetlenül lényegesen enyhébb lesz majd, majd megy még fölfele a hőmérséklet, miután már teljesen fent van a nap, és melegíti a bolygónkat itt Kaposváron is. Na nézzük először is ezt a mai napot, mit kell róla tudni. Hát azt, hogy az őszi napi egyenlőség révén ugye tegnap beléptünk a mérleg jegyében, harmónia és egyensúly az, amely most megérkezett. Ez az időszak, ez ilyen. Numerológiailag pedig a mai nap a változást, a rugalmasságot és az új lehetőségek felé való nyitottságot ösztönzi. Egyben köszönteném már is a névnaposokat, van belőlük pár: Gellért, Mercedes, Gerda, Gerhard, Gismonda, Griselda, Griseldis, illetve Mária, Meredis és Zelda ünnepel ezen a mai napon. A Gellértek talán a legrégebb óta, és akkor szerintem ezzel most újat nem mondok, hogyha már egyszer Gellért van, akkor a legismertebb Gellért, Szent Gellért püspök, aki a 11. században István király hívására érkezett Magyarországra, ahol is Imre herceg nevelője és a Csanádi Egyház megye megszervezője lett. Az 1046-os Vataféle pogánylázadás során a lázadók a Kelenhegyről, vagyis a mai Gellért hegyről egy hordóba zárva gurították le a Duna felé, mártír halálával pedig a hegy és a főváros ikonikus védelmezőjévé vált. Boldog névnapot kívánok minden Gellértnek és mindenkinek, aki ma a névnapot ünnepel.
1: Ez volt a kalendárium.
0: Jaj, közel most nézem, hogy elnéztem az órát. Immáron 6 óra 23 perc van. Blue Cantrell és Kygo érkezik a folytatás.

0: Reklám.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt. Igen. Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Teljes körűen megújul Kaposváron a Búzavirág utcai felnőtt házi orvosi rendelő. A fejlesztés célja, hogy korszerűbb, komfortosabb és mindenki számára könnyebben hozzáférhető környezetben kapjanak ellátást a kinizsi lakótelep és a körzethez tartozó területek lakói. A projekt 160 millió visszanemtérítendő Európai Uniós forrásból valósul meg. Ezen a hétvégén rendezik meg a Mate Kaposvári kampuszának egyik legnépszerűbb programját, a Kán Egyetemi Napokat a Lovas Akadémia területén. A 4 napos rendezvényen szakmai programok, családi és gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, solymáz bemutató, valamint helyi termelők és kézművesek kínálata is várja a látogatókat. A programok már csütörtökön elkezdődnek, péntektől pedig a nagy közönséget is várják. Az idei sztár fellépő a Kowalski meg a Vega lesz, amely pénteken este 9 órakor lép színpadra a Fedeles Lovardában. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára. A brüsszeli testület szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztethették az uniós költségvetést. A javaslatról az Európai Unió tanácsának kell döntenie. Ha elfogadják az érintett kohéziós források, ismét elérhetővé válhatnak Magyarország számára. Emellett az érintett magyar egyetemek előtt újra megnyílhat az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés is. Idén állami forrásból finanszírozzák a minisztériumi Angyalka programot. Az akcióban mintegy 7000 gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermek és fiatal felnőtt kap személyre szóló legfeljebb 10 000 forint értékű karácsonyi ajándékot. Idén a javító intézetekben élő gyermekek is részesülnek az ajándékozásból. A kormány emellett 9,5 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot is indított, amelyből férőhelyeket és intézményi fejlesztéseket finanszíroznak.
0: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön reggel hűvös időre ébredünk, 7 fok körüli hőmérséklettel. Napközben változóan felhős lesz az ég, időnként hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. A felhőzetből elszórtan záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. 20 fok körüli maximum érték ellenére hűvösebbnek érezhetjük majd a levegőt.
0: Időjárás jelentést hallottak. A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!
3: Hello, remek napot kívánok! Tartsatok a Rádió Mosttal ma is, szeptember 24-én, még hűvösben, még fél homályban, de azért már kellő nappal.

0: jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Gondolom azért nem én vagyok az, aki az ébresztőt fújta. Jó reggelt kívánok, hiszen a legtöbben már jóval korábban ébren vagyunk. Felébredtek, munkába indultak, aki ilyenkor rádiózik, hát ők már egy ideje talpon vannak. No, 5 perc múlva 3:47, akárhogy is, viszont ilyenkor elindul a reggeli csúcsforgalom, a közlekedési csúcs. Hozunk is majd belőle egy kis ízelítőt, mármint elmondva, hogy hol, merre, mi a helyzet. A napra készben, amely ezúttal is 7 órakor kezdődik. Viszont most a születésnaposokat szeretném köszönteni. Köztük van egyébként Wolf Kati, az énekesnőnk, aki 2011-es Euróvíziós Dalfesztivál magyar versenyzője volt. Vujt Prütko, a horvát származású magyar író, újságíró, tévé személyiség, aki viszont Hawaiion él már életvitelszerűen. Majd nepe Linda McCartney, angol énekesnő, Paul McCartney felesége. És akkor most hallgassunk meg, ha nem is kifejezetten csak tőle egy dalt, hiszen férjével közösen énekelte, igazándiból ő komponálta, Paul a férje, a Hop of the Deliverance című zenét még 1992-ből. Úgyhogy köszöntöm ezzel valamennyi születésnaposunkat, akiről annyit írtak, mint mérlegekről, hogy mély igazságérzetű emberek természetes varázssal. Boldog születésnapot!
0: Ez volt a kalendárium. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2. Mi újság? Megtudhatja most! Lapszemle!
1: Még mielőtt 7 órakor belecsapnánk a mai napra kézbe, íme egy lapszemle gyors összefoglalóval. A www.kaposvármost.hu-n írtunk arról, hogy 5 területen jelölte ki Kaposvár fejlődésének irányát a városfejlesztési stratégia. Megírtuk, hogy kilép a Fidesz-KDNP közgyűlési frakciójából Vörös Péter, hogy megtelt a J-Star raktárának a 80%-a, vagyis már a bővítésen kell gondolkodjanak. Írtunk arról, hogy idén farmerből készült alkotások díszítik a Riprónai utca fáit, hogy megújul és bővül a kaposfüredi úti gyermekorvosi rendelő, és hogy a szezonban először csökkent 0 Celsius fok alá a hőmérséklet. Igaz, hogy zabaron mérték a mínusz fokot, de egyébként a különböző töbörökben már volt korábbiakban is fagy. Ami pedig a világpolitikai eseményeket illeti, masszív izraeli légi csapások értek libanoni célpontokat, igen sok a halálos áldozatok száma, írja az Al Jazeera. Nagy-Britannia 700 katonát vezényel Ciprusra, Libanonban tartózkodó brit állampolgárok azonnali kimenekítésének előkészítésére, számol be róla a Reuters. Példátlan irányított bombatámadás érte Harkiv lakónegyedeit, Ukrajna szerte újabb energetikai infrastruktúrákat ért orosz csapás, írta az Ukrinform. Tartsatok velünk egész nap, mindig a legaktuálisabb infókat adjuk nektek, és a legjobb zenéket most Bruno Marszal folytatjuk.
0: Ez volt a Lapszemle.

0: Jó reggelt! Rádió Most! Reklám!
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. 3 éves digitális program indul Kaposváron, amely főként a gyerekeknek és az időseknek segít eligazodni a modern technológiák világában. A 350 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló programban a gyerekek játékos foglalkozásokon tanulhatnak például programozást, robotikát és digitális történetmesélést. A cél, hogy a technológia ne akadály, hanem lehetőség legyen minden kaposvári számára. Teljesen elbontják a Balatonlellei vasútállomás jelenlegi épületét, a helyére pedig egy modern 507 négyzetméteres napelemekkel és klímaberendezéssel felszerelt épületet építenek. Emellett a Balatonbogláron és Bélatelepen is megújul a vasútállomás. A helyi védettségű épületeket megőrzik, de korszerűsítik, többek között új nyílászárókkal, modern közművekkel és akadálymentesítéssel. A 3 somogyi helyszínen több mint 2 milliárd forint értékben fejlesztenek, a munkálatokat pedig a vasúti és utasforgalom fenntartása mellett végzik. Piros lámpán hajtott át egy kis teherautó Kaposváron. Az eset a 48-as ifjúságút és a Szent Imre utca kereszteződésében történt, a szabálytalanságot pedig egy fedélzeti kamera rögzítette. A rendőrök a felvétel alapján indítottak eljárást. A sofőrt 80 ezer forintos közigazgatási bírsággal sújtották, és 8 közlekedési büntetőpontot is kapott. Meghosszabbították a Teszed akcióra a jelentkezési határidőt. Az önkéntesek szeptember 27-én éjfélig csatlakozhatnak az ország legnagyobb szemétszedési akciójához. A programot idén október 12-e és 18-a között rendezik meg, célja pedig az illegális hulladéklerakás visszaszorítása és a környezettudatosság erősítése. Az akcióhoz saját találkozási pont szervezőjeként, vagy már meglévő csoporthoz önkéntesként is lehet csatlakozni. Hacker támadás érhette az amerikai szövetségi nyomozóiroda állásportálját. A hacker csoport azt állítja, hogy jelenlegi és volt FBI alkalmazottak, valamint állásra jelentkezők adatait szerezte meg. A csoport szerint a név, a lakcím és a telefonszám mellett családtagokra vonatkozó információk is kerülhettek hozzájuk. Az FBI közölte, hogy tudomásul vették az oldalt érintő jogosulatlan tevékenységről szóló állításokat, és vizsgálják az ügyet. A hackerek mintegy 5000 ügynök adatairól tettek közzé képernyőképet, ennek hitelességét azonban egyelőre nem sikerült függetlenül megerősíteni. Az érintett állásportál ugyanakkor jelenleg nem elérhető.
0: Időjárás jelentés.
3: Csütörtökön reggel hűvös időre ébredünk, 7 fok körüli hőmérséklettel. Napközben változóan felhős lesz az ég, időnként hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. A felhőzetből elszórtan záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. 20 fok körüli maximum érték ellenére hűvösebbnek érezhetjük majd a levegőt.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
5: Szép jó reggelt, szép jó napot kívánok! Ez itt a Napra Kész, amely már is elindult információs műsorunkban, ma is egy csomó hasznos dolog jön. Mindjárt elsőnek megnézzük a jövő hétig, hogy milyen időjárásunk lesz. Summázzuk azt is, hogy konkrétan tegnap mennyi baleset történt az országban. Mennyire kell odafigyelni egyébként itt a dolgokra. Szó lesz majd a tanári tekintélyről a mai napra kézben, majd egy új halfajról, amely eddig még soha nem tűnt fel Magyarországon. Szóval érdemes velünk tartani, így lesztek napra készek.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Valahogy lassan talál ma magára az időjárás. 8,2 Celsius fok van mindössze, kint ezt az állomáson mértik, itt bent a belvárosban nyilván azért valamivel enyhébb az idő. Aztán innen áll majd neki és próbálja szépíteni a dolgokat. Nézzük a hétvégéig tartó időjárást, ami változékony és záporokkal tarkított lehet már ezen a mai napon is. Marad ugyanis holnap igaz az északnyugati áramlás, amellyel ez a hűvös levegő megérkezett. Ez egy labilis levegő, úgyhogy felhőket hoz a szél, elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat. Hát jelentősebb mennyiségben nyilván nem fog hullani, ez idén valahogy már csak így van. 20-22 Celsius fok lehet a napi maximum, holnap is, aztán szombattól bátorodik majd jobban neki, amikor elmennek ezek a frontok, szombaton már akár 23, vasárnap 24 fok is lehet. A hétfőt 25-tel fogjuk majd tetőzni, kedden szerdán pedig akár 26 Celsius fok is lehet. A hajnali hőmérsékletek azonban szinte mindig 10 fok környékén egy picivel alatta alakulnak majd. Így kell tehát számolni a következő időszakkal, ha pedig még hosszabban tekintek előre, akkor ez a 23-24 fokos napi csúcs, ez úgy meg fog maradni ám a következő két hétben. Úgyhogy van még a nyárból egy pici. Most pedig vissza a zenékhez, méghozzá Kowalski meg a Vegával egy olyan dallal, amit holnap este biztos, hogy el fognak itt játszani, muzsikálni a Kán keretén belül. Apropó Kán, a mai napon a nulladik nappal megkezdődik ez a nagy rendezvény. Folytassuk ennek tartalmával a ma reggeli Naprakészt. We'll be right back.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Szóval Kán, Kaposvári állattenyésztési napok sokadik alkalommal, ami az agráriumról, a vidékről, az értékekről és a jövőről szól. A ma van a nulladik nap, amely elsősorban a megnyitót, illetve az élménypedagógiai programot és különböző szakmai programokat jelent. Ezen a napon nincsen közönségprogram, lesz viszont majd pénteken. Ott a közönségprogramok mellett szakiskolai nap zajlik majd. De ami a nagy közönséget illeti, lesz bemutató az Északi Szánhúzó Kutyások Sportklubjával, már üzemelni fog a Gazdaudvar és Kádár Ferkó fotoszínháza is, illetve lesz majd királyi fogatok parádéja, drón bemutató, meteorológiai ballon engedés, mondjuk ez mind a három nap lesz majd. Ezen kívül bemutatót tart a Magyar Bivaj Tenyésztők Egyesülete, Heltenikő Solymász, és lesz egyébként fejési és nyírási bemutató is. Ami az estét illeti, kaponyítás a Fedeles Lovardában 19:30-kor lesz, Kovaszki meg a Vega koncertje pedig 21 órakor kezdődik, aztán utána másnap, szombaton délelőtt 9 órakor fordulunk rá majd a második napra a főzőversennyel. Az Élményligetben lesznek népi ügyességi játékok,

És lesz majd Dog Freestyle távolsági frisbee bemutató. Na meg hát ez a bizonyos freestyle. A vasárnap is 9 órakor kezdődik majd az Élményligetben és a Helyi Ízek utcájában. Ismétlődő programokkal, de csomó dologgal, új dologgal is. Például újabb koncert lesz majd. A Brand New koncertezik 16 órától. Érdemes lesz kilátogatni. Sok-sok látnivaló, tapasztalnivaló lesz az idei kánon is.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Brazília helyszín, a központi bank fortezalai fiókját kifosztották, de nem is akárhogy. A bankfiók mellett mit ad Isten nyílt egy műfű és kerti dekoráció bolt. Miközben a vásárlók hónapokon keresztül örültek a sok szép dekorációnak és vásárolgattak a kertjükben, lakásukba, házukba, fogalmuk sem volt arról, hogy az alaksorban közben a srácok egy 200 méter hosszú klímaberendezéssel és világítással felszerelt alagutat ástak a bank széfje alá.
2: Hoppá.
1: A szomszédoknak és a rendőröknek sem tűnt fel, hogy teherautó számra hordják ki a földet az épületből, hiszen azt hitték, hogy a növényüzlet miatt mozgatnak ennyi anyagot. Az elkövetőknek nem derogált a hétvégi túlóra, és közel 70 millió dollárt vittek el. A poén az, hogy a bank nem biztosította az összeget, mert szerintük elhanyagolható volt a rablás esélye, olyan biztonságosnak tartották a mélyben lévő
2: alulról várták a támadást.
1: Hát nem alulról.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A szív, az erek, az alvás és az érzelmek is téma lesz a kutatók éjszakáján Kaposváron. A programokat szeptember 25-én és 26-án rendezik meg több helyszínen. A Kaposi Mór Oktató Kórházban például azt mutatják be, hogyan segíti a korszerű CT a szívbetegségek korai felismerését. A résztvevők VR szemüveggel a szív működését is megismerhetik, és szimulációs modellen a szívultrahangot vagy az újraélesztést is kipróbálhatják. Az Országos Vérellátó Szolgálat programján a vér útján követhetik végig a véradástól a betegellátásig. A digitális tudásközpontban pedig robotokat, okos otthonokat és háromdimenziós nyomtatást is közelebbről megismerhetik az érdeklődők. Törvényjavaslatot nyújtottak be arról, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. A parlament honlapján elérhető előterjesztés szerint a változás már 2026-ban életbe léphetne. December 24-én az üzletek egész nap zárva tartanának, szemben a jelenlegi szabállyal, amely főszabályként délután 2 óráig teszi lehetővé a nyitvatartást. Bizonyos üzletek továbbra is kivételt jelentenének. Nyitva maradhatnának például a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, virág- és édességüzletek, valamint a benzinkutak. Ugyancsak működhetnének a pályaudvarokon és a repülőtereken található üzletek. A javaslat szerint a közbiztonsági, egészségügyi, közlekedési, energetikai és közműszolgáltatások folyamatosságát a jelenlegi kivételi szabályok biztosítanák. Az idei ősz első fagypont alatti hőmérsékletét mérték szerda hajnalban a Nógrád vármegyei Zabaron. A hőmérők mínusz 0,1 fokot mutattak, vagyis éppen csak fagypont alá csökkent a hőmérséklet. A Hungaromet szerint ez azt jelzi, hogy a fagyzugos területeken már kialakulhatott légköri fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is lehetett fagypont alatti hőmérséklet.
0: Időjárás jelentés.
5: Csütörtökön reggel hűvös időre ébredünk, 7 fok körüli hőmérséklettel. Napközben változóan felhős lesz az ég, időnként hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. A felhőzetből elszórtan záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. 20 fok körüli maximum érték ellenére hűvösebbnek érezhetjük majd a levegőt.
6: Időjárás jelentést hallottak.
7: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
6: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
8: Robogunk tovább, és közlekedési infókkal is robogunk. Mindjárt az Euro 6x6 taxitól kapjuk első kézből az infót, de már is rossz hírem van, nem helyi közlekedés, hanem úgy országos. Elég intenzíven vannak, gyakorta történnek balesetek, hogy mennyire egy ilyen magyarországnyi, kis országnyi területen. Ez érkezik majd a közlekedési infók után, viszont a fél órában elsőként most Szia énekel David Guetta slágerében.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Ma reggel élénk forgalom van, ez talán nem is annyira meglepő. Már majdnem minden reggel élénk forgalom van. Ami viszont kifejezetten bosszantó ilyenkor reggel, amikor mondjuk közlekedik valaki a négy sávos utak valamelyikén, és akkor van mondjuk egy csatornafedéljavítás, vagy valamilyen útjavítás. Van rá példa jelen pillanatban a Füredin, aki jön befele, ott az Unix előtt, mielőtt a Kinizsi lakótelepre bekanyarodna, láthat ilyen sáv lezárást, ilyen javítást. Úgyhogy időbe be kell sorolni. Kevés a parkoló és intenzív a közlekedés. Elvégre csütörtök van a piac környékén, és aztán az Anna utcában is. A Taján utcában parkolótisztítás várható. Kint vannak a parkolni tilos, megállni tilos táblák, de hát amint ugye megtörtént a tisztítás, felszabadítják ezt a szakaszt, és akkor onnantól kezdve már zavartra lesz a közlekedés a Tajánon is a Bajcsi felé. A Kaposára bevezető utak forgalmasak, csak úgy, mint az iskolák környéke, ez szintén nem újdonság. Illetve hát kifele is, ott a Guba Sándor utcai kereszteződésre bárki bármelyik irányból érkezik, lehet, hogy egy zöld, de nem is sikerül majd átmenni. Ezen kívül a négysávosokkal párhuzamos és közvetlenül érintkező utcák is forgalmasak, a Kisfaludi, a Honvéd utca, a József Attila, a Kontrási. Innen és ebből fakad, hogy a Bajcsi-Zsilinszky utca, valamint a felüljárókon is élénk a forgalom, lefele is, kifele is, mind a kettőn, úgyhogy odafigyeléssel, előrelátással közlekedjetek. Jó utat kívánunk, köszönjük a híreket és a naprakész információkat az Euro 6x6 taxinak.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Naprakész!
1: Jó kedvű napot kívánok, 4:43 után, de azért vannak témák, amelyet nem lehet jó kedvel figyelembe venni. Ilyen például a rendőrség tegnapi összefoglalója. Gyakran kapunk különböző összefoglalókat, azonban országos híreket így ritkábban. Na most akkor nézzük azt, hogy itt van Magyarország közel 10 milliónyi lakossal, 4 millió 250 ezer autóval, plusz a motorokkal, tehát kb. 5,5 millió járművel. Mit gondoltok, mennyi baleset van egy nap az országban? Mi ezt egész pontosan tudjuk, köszönhetően a rendőrségnek. Az adataik szerint 46 baleset volt a tegnapi nap folyamán, ebből sajnos 3 halálos kimenetelű, 12 súlyos, 31 pedig könnyebb sérüléssel végződött. A szolgálatot ellátó állomány összesen 258 személyt fogott el, hiszen nem csak közlekedésben áll a rendőrség munkája ugyebár, hanem többek között körözésből is, tehát 258 személyt fogtak el egyetlen nap leforgás alatt, ebből 56 embert az ellenük érvényben lévő körözés alapján, 69 főt pedig bűncselekmény elkövetésén értek tetten. 205 embert állítottak elő, köztük 92 főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt, egyéb biztonsági intézkedés 87 esetben történt. Nem nagy az ország, ám azért ezek a számok elég magasak. Még akkor is, hogyha Magyarország egyébként nemzetközi viszonylatban tulajdonképpen biztonságos országnak számít. Egyrészt nyilván minden ember életért kár, másrészt meg ugye a bűnözés, hiszen valaki az bizony elszenvedi.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Reklám.
1: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
2: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Volkswagen.
4: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
5: Ezúttal a Kovalszky meg a Vega tölti meg a Pannon Lovas Akadémiát a Kán egyetemi napokon. Szeptember 25-én pénteken egy fergeteges bulira várunk. Kapunyítás 7:30, koncertkezdés este 9:00. Légy részese a Kán egyetemi napok legnagyobb buliának. Ingyenes buszjárat gondoskodik a kényelmedről. Jegyek elővételben a kaposvárinapok.hu oldalon kaphatók.
6: Újra pluginga fel! Ha szívesen kocogsz a szabadban, és elkötelezett vagy a tiszta környezet iránt, akkor ezt neked találták ki. Szeptember 26-án futunk, szedünk! A Trivium Kft. Környékét tisztítjuk meg. Kijelölt útvonal, Szenna, Zselic-Kisfalud, Szilvász-Szentmárton, Pacsa. Tegyük zöldebbé környezetünket. Egyénileg vagy csapatban is versenyezhetsz. A cél, hogy a 2 órás szintidőn belül minél több szemetet gyűjts vagy gyűjtsetek. Részletek és regisztráció az esemény Facebook oldalán. Légy fit! Légy a jobbikéned! Trivium Plugging.
7: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
8: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 3 éven át ingyenes közösségi és családi programok várják majd a kaposváriakat. A programsorozat 300 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósul meg. Családi napokat, gyereknapi rendezvényeket és farsangi, valamint adventi programot is szerveznek. A Narcisz Fesztiválhoz és a Ripőrónai Fesztiválhoz is kapcsolódnak majd közösségi és művészeti események. Külön programok foglalkoznak a bűnmegelőzéssel, az időseknek pedig több városrészben közösségi és egészségmegőrző rendezvényeket tartanak. A kezdeményezés kiemelt figyelmet fordít a gyerekekre, családokra, idősekre, a nőkre, a fogyatékossággal élőkre és a hátrányos helyzetűekre, de a programok minden kaposvári előtt nyitottak. Megújul a cukorgyár közi orvosi rendelő Kaposváron. Az épületet 330 millió forintból korszerűsítik. Felújítják a rendelőket, a várókat és a gépészeti rendszereket is. Új fűtési és hűtési rendszer, valamint energiatakarékos világítás készül. Az épület akadálymentesítése is fontos része a beruházásnak. Emellett parkolóhelyet és rámpát alakítanak ki a mozgásukban korlátozottak számára, valamint akadálymentes mosdók is készülnek. A felújítás 2 felnőtt és 1 gyermekházi orvosi rendelőt, valamint a védőnői szolgálatot érinti. 3 évvel meghosszabbította az Oroszországgal szembeni szankciókat az Európai Unió. Az intézkedések több mint 3000 magánszemét és szervezetet érintenek, és egyebek mellett vagyonbefagyasztást, beutazási tilalmat, valamint pénzügyi korlátozásokat jelentenek. A listáról ugyanakkor 3 szemét és 1 szervezetet levettek, 3 elhunyt szemét pedig töröltek. Az érintettek között orosz politikusok, üzletemberek, katonai és hadiipari szereplők, valamint pénzügyi és média szervezetek is vannak. Jelentősen bővült a biotermékek forgalma Magyarországon az elmúlt években, derül ki egy friss kutatásból. Eszerint 2023 és 25 között 28%-kal nőtt az értékesítés. Érdekesség, hogy közben a biotermékek átlagára csak több mint 11%-kal emelkedett, miközben az élelmiszer árak háromszor ennyivel. Tavaly a bébi ételekből, növényi tejhelyettesítőkből, gyümölcsökből és zöldségekből fogyott a legtöbb. Az idei asszály miatt a magyar gazdák nagy része veszteséggel zárhatja az évet, mondta az agrárgazdasági államtitkár. Az ország nagy részén ugyanis mintegy 600 mm csapadék hiányzik, a szárazság pedig a kukorica és a napraforgó termést is jelentősen visszavetette. Napraforgóból hektáronként átlagosan 1,6 tonnával, kukoricából pedig 3 tonnával számolnak. Ebből várhatóan mintegy 1,5 millió tonna terem, ami elmarad a hazai igénytől. A szakemberek szerint az asszály és a klímaváltozás miatt a mezőgazdasági termékek világpiaci ára is emelkedhet.
0: Időjárás jelentés.
9: A mai napon változékonyabb idő várható, délutára 20 és 22 fokig melegszik a levegő, a több-kevesebb napsütés mellett záporra, zivatarra is számítani kell. Összességében mérsékelt, enyhén, szeles és helyenként csapadékos idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: Lendületes zenék a folytatásban itt a Rádió Mostban. Érkezik mindjárt a Mango Rise és George Ezra. Szó lesz ebben az órában a tanári tekintély megváltozásáról az elmúlt évtizedekben, és a pluggingról is, amit ugye a hétvégén rendeznek.
10: My love.

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Ismét pluggingot szervez a Trivium Senna Pak és a Kaposvári Szabadidő Egyesület. A fenntartható csomagoló anyagokat gyártó cég HR vezetője itt járt a stúdiónkba, ő Túri Nagy Diana, őt kérdeztem a részletekről. Pluggingoljunk! Itt van az ősz, mondhatom, ha tavasz, akkor plugging, ha ősz, akkor plugging. Most már csak a nyarat és a telet kéne megoldani, bár utóbbi, hogyha hó van, nyilván nem megoldható. Hát nyáron meg inkább azért az ember a pihenéssel és a kikapcsolódással foglalkozik. De lényeg az őszi plugging. Dia, mi a különbség a tavaszi és az őszi között?
2: Igazából a cél az ugyanaz, azonban egy jelentős különbség van most már ez tradicionálisan, hogy míg az őszi pluggingnál a saját házunk táját takarítjuk, ami azt jelenti, hogy ugye a cégünk a Trivium Aluminium Packaging Hungary Kft. Szennen található, és ennek a környékét, tehát Senna, Pacsa, Szilvesszentmárton, Zselic-Kisfalud útvonalon mozognak a versenyzőink, a tavaszi során pedig kimegyünk egy külső helyszínre, és most már tradicionálisan mindig egy-egy általános iskola ad nekünk otthont ennek a rendezvényünknek.
1: Egyébként nagyon szép a ti környéketek, jó úton lehet menni arra, tényleg a Zselic színe, java ott van, és még mindig rendbe kell tenni? Van mit mindig rendbe tenni? Mert az ember azt gondolna, hogy jó, hát egyszer végig mentetek rajta mindjárt az első plugging alkalmával, ott már szépség van, tisztaság van, rend van, fegyelem van.
2: Igen, ezen én is gondolkodtam egyébként, egyik szemem sír, a másik pedig nevet, mert hogy ahhoz képest, hogy az első pluggingunk során, ami szintén ezen a környéken volt, a versenyzőink eldobált biciklit találtak, meg nagyon sok mindent az erdőben. Azóta azért évről évre látszik, hogy jóval kevesebb szemetet gyűjtenek, és ezért nagyon-nagyon örülünk, ami szomorú, hogy még mindig van mit.
1: Nem nagyon hiszek abba, hogy valaki azt mondja, hogy te figyelj, menjünk már oda sétálni, vigyünk ki valami szemetet, ott úgyis összeszedik, és hogy mégis van mit.
2: Ezt én is nehezen tudom elképzelni, de sajnos a jelek azt mutatják, hogy vannak ilyen gondolkodású emberek.
1: Az is fura, hogyha már valaki kimegy a természetbe, akár csak hűsölni, túrázni egyet, hogy bármit is eldob, ők a természetjáró emberek általában ilyen szempontból fegyelmezettebbek is. Na de hát ez a mi véleményünk ezen a területen. Sajnos van mit összeszedni, nem is keveset szoktatok összeszedni ilyenkor. Mekkora nagyságrendű szemét szokott összegyűlni, ugye általában konténerre, köbméterre lehet ezt számolni?
2: Alapvetően mi kilóban mérjük, hiszen ugye a csoportok, a versenyzők, ahogy hozzák a szemetet, azt mindig lemérjük, és akkor ugye összeadjuk a csoportoknak az eredményeit, illetve egyéni versenyt is hirdetünk. Valóban az őszi plugging során, ahogy mondtam, évről évre egyre kevesebb, ilyenkor ilyen 100-200 kiló maximum, ami összejön, de sajnos volt már olyan tavaszi pluggingunk, ráadásul egy városi környezetben, ahol a versenyzőink a városnak a szélén felfedeztek illegális szemétlerakó helyeket, és ott mondjuk 631 kiló szemét jött össze két óra alatt, ami viszont döbbenetes mennyiség.
1: Utóbbira egyébként az önkormányzat nagyon odafigyel, és ha kell, kamerázik, és most is volt nemrégiben ilyen bukta, döbbenetes. Egyébként meg a 200 kiló is mondjuk nylon zacskókból egy óriási mennyiség, azért tegyük hozzá.
2: Igen, igen, általában, és ugye itt a versenykiírásban meg is van, hogy mi az, amit nem szabad összegyűjteni, tehát nyilván elektromos hulladékot, ilyen veszélyes hulladékot, illetve állati tetemeket, ilyeneket nyilván nem gyűjtünk, viszont sajnos, amit sokat szoktak hozni, azok ilyen gumiabroncsok, aminek szintén jelentős súlya van természetesen, illetve autóalkatrészek, illetve ami egyszer ilyen nagyon jelentős volt, ruházat, tehát ruhadarabok, és ráadásul azért ott a természetben ez elég jól megszívja magát vízzel, annak is nagyon jelentős súlya van.
1: Innen folytatjuk mindjárt.

0: Hétvégén rendezi a Trévium az idei őszi bloggingot, erről beszélgettem Túri Nagy Diana HR vezetővel.
1: Mik a személyes tapasztalataid? Mi a legtöbb? Zacskó? Vagy műanyag szatyor? Vagy mi?
2: Igazából, ahogy mondtam, a nagyobb tételek azok általában ilyen autóalkatrészek, meg főleg mi a broncsok.
1: Irigylem azt, aki ki tud menni, kiautózni oda, kicipelni, és ott hagyni, amikor le is adhatná egyébként.
2: Igen, ezt mondjuk én sem értem. Lehet, hogy ennek egy kicsit nagyobb propagandát kellene csinálni, hogy ugye a város szélén van lehetőség arra, hogy az ember ingyenesen leadja, tehát akkor inkább oda vigyék a hulladékot, de ami mondjuk például jó, hogy ilyenkor az őszi rendezvényünk kapcsán tudunk a céges, tehát ugye a Trivium cégcsoportnak minden szeptemberben fenntarthatósági programja van, ilyenkor megosztjuk egymással a jó gyakorlatokat, és ez a plugging, ez a mi kezdeményezésünk volt, és egyre jobban figyelnek rá a többiek is, és reméljük, hogy ez világszerte terjed, nem csak Triviumon belül, hanem egyébként is.
1: Azt tudjuk, hogy ez egy skandináv kitaláció, de akkor ez tök jó, hogy a ti magyarok. Ez, ugye ez egy amerikai cég eredendően.
2: Igen.
1: Amerikai. De hogy a magyaroknak is azért van úgymond beleszólás, és jó ötlete, és jó gyakorlata, pont ez.
2: Igen, nyilván ez nem tőlünk ered az eredeti ötlet, ahogy említetted, ez egy skandináv kezdeményezés, ugye a futók találták ki, akik futás közben észrevették, hogy akár ebben az irányban is elmozdulhatnának, és akkor összekötik a kellemest a hasznossal, és aztán innen jött nekünk is az ötletünk, és nagyon-nagyon örülünk neki, hogy főleg az iskolák bevonásával, ugye ezzel az utánpótlásnak az edukációja is megtörténik tulajdonképpen, és hát abban is bízunk, és hát örülök neki, hogy évről évre, ahogy mondtam, a mi környékünkön egyre kevesebb a szemét, de talán így a tudatba is ez jobban belemegy, és nem a város szélén vagy szabad környezetbe dobálják el az emberek a szemétüket, hanem elviszik a megfelelő leadó pontokra.
1: Ugye a tavaszi ez az iskolai bevonásos dolog, ez nyilván népes az iskola miatt, ilyenkor ősszel például hogy érdemes jelentkezni? Mert ugye említetted, hogy van egyéni, van ugye csapat is, de akkor az iskolák épp úgy jelentkezhetnek, tehát hogy ez nem egy kizáró, hanem csak lehetőség még több iskolának is, iskolásnak, munkaközösségnek, barátoknak, igen, szomszédoknak.
2: Igen, mindenkinek.
1: Rokonoknak.
2: Egyébként természetesen mindig meg szoktuk hívni azokat az iskolákat is. Hát, hogy mondjam, felhívjuk a figyelmüket arra, hogy most a mi nálunk lesz egy rendezvény, és hogy szeretettel várjuk őket, akik már egyszer otthont adtak a rendezvényünknek, de természetesen mindenkit várunk. Van egyéni verseny is, van iskolai csapatverseny, illetve munkahelyi környezetnek a csapatversenye, és nagyon örülünk annak, hogy a partnereinket is meg szoktuk ilyenkor keresni, részben azért, hogy nyilván vegyenek részt a rendezvényünkön, hogyha lehet, akkor a saját csapatukkal, illetve hogyha megtehetik, akkor tegyenek valami olyan felajánlást, amit aztán még ki tudunk sorsolni a résztvevők között, és ezzel egy jótékony célt támogatunk.
1: Folytatjuk még!

0: Rihannát hallgatunk, visszatérünk harmadjára végül a beszélgetéshez, ugye a hétvégén, holnap után lesz a plugging. Kik és hogy neveznek, ezzel folytatjuk a beszélgetést Túri Nagy Dianával, a Trivium Szennapak HR vezetőjével. Szedjük össze, hogy milyen csapatok vannak. Tehát akkor lehet egyéni és a csapat. A csapatnál akkor nincsen meghatározás, hogy különbenné a munkahelyi közösségeket, az iskolákat, az csapat és készpont.
1: Általában a regisztrációnál szoktuk, és már előre köszönjük, hogyha gondolkodnak a csapattagok csapat néven. Ebben is a gyerekek nagyon kreatívak szoktak lenni. 4-5 fős csapatokat várunk, és ugye, ahogy mondtam, az egyéni eredmények összeadódnak, és így jön ki a csapat eredmény.
0: Oké, akkor térjünk el most arra, hogy túl a szemétszedésen azért ez egy jó kis közösségi esemény, amit ti még tovább tudtok fokozni. Idén mivel?
1: Igen, az egyik felajánlónknak köszönhetően, Pexneknek, ők szoktak biztosítani nekünk, illetve hát a résztvevőknek 10 órait, tehát amikor beérnek a célba és a ledolgozott kalóriákat, akkor rögtön vissza tudják pótolni némi finomsággal, illetve hát tehát biztosítunk még a résztvevők a beérkezéskor. Valamint a felajánlásoknak köszönhetően úgynevezett plugging jegyet vásárolhatnak a résztvevők, és akkor ugye a plugging jegyet kisorsoljuk, megnyerhetik ezeket a felajánlásokat, mi pedig a bevételt a jótékony célra szoktuk fordítani, és egy-egy alapítványnak ajánljuk. És idén is így lesz.
0: Időpontok, dátumok?
1: Igen, tehát szeptember 26-án szombaton lesz maga a rendezvény. Ahogy mondtam, a Facebook oldalon, a rendezvénynek a Facebook oldalán lehet előzetesen regisztrálni a résztvevők nevével és a csapatnévvel. A helyi regisztráció az 9 órakor történik, ilyenkor szoktuk kiosztani a Trivium mezeket. Van egy ilyen nagyon jó láthatósági mellény jellegű Trivium mezünk, amit a résztvevők ugye magukra öltenek, és ilyen nagyon szép rikítozöd színben tündöklik a csapat. Aztán 10 órakor lesz majd a start, folyamatosan tudják hozni vissza a szemetet, amit begyűjtenek, ugye mi ezt folyamatosan mérlegeljük, rögzítjük, és akkor délben zárul maga a versenynek az az időszaka, amikor a szemétgyűjtés történik, és egy rövid összesítés után szoktunk eredményt hirdetni, illetve akkor történik a Trivium blogging jegyeknek a sorsolása is.
0: Tehát akkor ott minden le is zajlik a helyben, és már végeredmény is van, lesz.
1: Igen, igen, igen, abszolút. És az eredményt majd megosztjuk veletek is.
0: Mi meg elmondjuk jól a hírekbe. Elmondtunk-e minden, Dia?
1: Szerintem igen.
0: Akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál. Sok-sok érdeklődőt és összegyűjtött szemetet kívánunk.
1: Nagyon szépen köszönjük, és szeretettel várunk mindenkit.
2: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.

0: Hírek most!
1: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A szív, az erek, az alvás és az érzelmek is téma lesz a kutatók éjszakáján Kaposváron. A programokat szeptember 25-én és 26-án rendezik meg több helyszínen. A Kaposi Mór Oktató Kórházban például azt mutatják be, hogyan segíti a korszerű CT a szívbetegségek korai felismerését. A résztvevők VR szemüveggel a szív működését is megismerhetik, és szimulációs modellen a szívultrahangot vagy az újraélesztést is kipróbálhatják. Az Országos Vérellátó Szolgálat programján a vér útján követhetik végig a véradástól a betegellátásig. A digitális tudásközpontban pedig robotokat, okos otthonokat és háromdimenziós nyomtatást is közelebbről megismerhetik az érdeklődők. Törvényjavaslatot nyújtottak be arról, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. A parlament honlapján elérhető előterjesztés szerint a változás már 2026-ban életbe léphetne. December 24-én az üzletek egész nap zárva tartanának, szemben a jelenlegi szabállyal, amely főszabályként délután 2 óráig teszi lehetővé a nyitvatartást. Bizonyos üzletek továbbra is kivételt jelentenének. Nyitva maradhatnának például a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, virág- és édességüzletek, valamint a benzinkutak. Ugyancsak működhetnének a pályaudvarokon és a repülőtereken található üzletek. A javaslat szerint a közbiztonsági, egészségügyi, közlekedési, energetikai és közműszolgáltatások folyamatosságát a jelenlegi kivételi szabályok biztosítanák. Az idei ősz első fagypont alatti hőmérsékletét mérték szerda hajnalban a Nógrád vármegyei Zabaron. A hőmérők mínusz 0,1 fokot mutattak, vagyis éppen csak fagypont alá csökkent a hőmérséklet. A Hungaromet szerint ez azt jelzi, hogy a fagyzugos területeken már kialakulhatott légköri fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is lehetett fagypont alatti hőmérséklet.
0: Időjárás jelentés.
1: A mai napon változékonyabb idő várható, délutára 20 és 22 fokig melegszik a levegő, a több-kevesebb napsütés mellett záporra, zivatarra is számítani kell. Összességében mérsékelt, enyhén, szeles és helyenként csapadékos idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: Sok minden változott az elmúlt, hát most már azt is mondhatom, hogy napokban, hetekben, években, évtizedekben, meg aztán főleg, és egy picit most a pedagógiáról legyen szó, arról, hogy a tanári tekintély milyen módon változott. Egy nagyon jó írást találtam a Hóvége magazinban erről, szeretném veletek megosztani, illetve azt is, hogy találtak egy új halacskát egy Mátrában eredő patakban, amit még korábban soha.

volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Egy összefoglalót hoztam itt a Rádió Mosban. Sziasztok, kellemes délelőttöt kívánok. Téma az iskolai fegyelmezés, mert még néhány évtizeddel ezelőtt a pofon, a körmös és a fülhúzás is része volt az iskolai fegyelmezésnek. Ma már ugye tilos a testi fenyítés, a tanár tekintély kérdése azonban továbbra is sok vitát vált ki, mert hogy általában véve nem nagyon maradtak eszközök a pedagógusok kezében. És igen, egy fiatalabb korosztálynak teljesen döbbenetes, hogy a múlt század 60-as éveiben egészen más szabályok uralkodtak az általános iskolákban. A tanárok jóval szigorúbban büntethették a diákokat, és a testi fenyítés sem számított ritkaságnak, és a tanár tekintély sok esetben így a félelmen alapult. Ugye ma már ez elképzelhetetlen lenne, de a fegyelmezés kérdése korán sem oldódott meg. Például a 60-as évek elején még simán belefért a testi fenyítés, ha valaki rosszalkodott, meghúzták a fülét, vonalzóval kapott körmös, megjegyzem, még mi is kaptunk, még a 80-as években is. Pofont is kaphatott, kokszit és tockost. Sőt, olyan is volt, hogy a gyerekeket 1-2 órára plusz bent tartották tanítás után. Hát ehhez képest azért jelentősen megváltoztak ugyebár a trendek azóta. A tanári tekintély szempontjából szinte átestünk a ló túloldalára, mert amíg az imént említett beszámoló 60 évvel ezelőtt ilyeneket is megengedett, vagy ha én otthon reklamáltam, hogy mondjuk kukoricára tert érdepeltettek még az általános iskolába, vagy kaptam egy tockost, és otthon elpanaszoltam, akkor lehet, hogy akkor kapta meg a párját. De mai világ az már úgy néz ki, ennyit változott ebben a 60 évben, hogy a szülők és a diákok is egyszerűen megkérdőjelezhetik a pedagógusok döntéseit. Így aztán konfliktus alakul ki, panasz, feljelentés is lehet, és ilyenkor a tanár tulajdonképpen magára marad a problémával. És ez egy személyes tapasztalat, ez bármelyik pedagógus elmondhatja. Viszont felmerül a kérdés, ami sokakat foglalkoztat, hogy lehet mégis fenntartani a tanári tekintélyt úgy, hogy közben a gyerekek jogai se sérüljenek. Mert az már teljesen természetes, hogy nem lehet bántani a diákot, ezzel egyetértek. A gyakorlatban azonban kb. Csak egy osztályfőnöki figyelmeztetés intő rovó lehet az adott iskola házirendjétől függen, amit sok esetben kinevet maga a diák és a szülő is. Sőt, ha mondjuk egy rendetlenkedő gyereket egyszerűen kiküldenek a folyosóra, ami a 80-as, 90-es években mondjuk úgy divat volt, szokás volt, a mostani szabályozás szerint már az iskolának a kiküldött tanuló felügyeletéről is gondoskodnia kell. És ez az a pont, amit a pedagógusok reklamálnak, és egyébként teljesen jogosan, hogy a szülő és a gyermek tekintélye mellett megfeledkezünk arról, hogy azért a pedagógusokat is megilleti az emberi méltósághoz való joga. A diákoknak kötelességük lenne tiszteletbe tartani a tanáraik és a társaik jogait. Ez viszont gyakran csorból sérül, mert nagyon öntörvényűek. Főleg, ha a szülő is a saját gyerekének ad igazat, még akkor is, hogyha valójában nincs igaza. Tény, óriásit változott a világ ezen a téren is.

0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Mos. Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Regard slágerét hallgattuk, Teddy Swims és Lennon Lewis zárja az órát, előtte egy utolsó hír a mai Naprakészben egy halacskáról, amely meglepetést okozott a Mátrában. A Parádi Tarnából a nyáron ugyanis egy sebes pisztráng került elő. Az ismeretek szerint viszont sebes pisztráng onnan, mármint a Parádi Tarnából korábban még soha nem került elő, így jelen adatok képezik a faj első észleléseit a vízfolyásból, számolt be a Nem mindennapi hírről a Haltani Társaság. Erről a patakról azt kell tudni, hogy a Mátrában ered Parádsasvár településről észak-nyugatra a Hevesben 620 méteres tengerszint feletti magasságban, majd a forrástól kezdve keleti, aztán délkelet irányba halad, és a sírok déli részénél éri el a tarnát. Persze a Magyar Haltani Társaság, aki a természetes vizek haltani vizsgálatával foglalkozik, kutatásokkal, stb. Előre bocsátott, hogy nyilván nem véletlenül került oda, hanem mindig is ott volt már, csak olyan alacsony példányszámban, hogy eddig még nem bukkantak rá. És már az újdonságoknál tartunk, 2024 elején pedig az volt az érdekes a Mátrában, hogy a Nyíries Bérci vízesés néven híressé vált több mint 100 méteres vízesést akkor találták meg, pedig az is ott volt, mindig is ott volt. Csak hát ilyen a vad a természet, ahol nem jár az ember nap mint nap. Számos szépséget és újdonságot tartogat még. Még hazánk.

0: Ez volt a Naprakész.
1: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Reklám.
2: Visszatérnek a tenyészállatok. Látványos bemutatók, lovas élmények és családi kikapcsolódás szeptember 25-e és 27-e között Kaposváron, a Kán egyetemi napokon. A gyerekek mesetérképpel fedezhetik fel a kiállítást. Színpadon az Iskiri és Brand Nyúl. Ingyenes buszjárat. Részletek és jegyvásárlás a kaposvarinapok.hu oldalon.
3: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kaviz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kaviz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
4: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
5: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfikar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Dome-ban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
2: Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Car Cherry szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ezen a hétvégén, hosszabbított nyitvatartással, még vasárnap is. Kaposvár Car Cherry, a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
1: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás. Új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Megújul a cukorgyárközi orvosi rendelő Kaposváron. Az épületet 330 millió forintból korszerűsítik. Felújítják a rendelőket, a várókat és a gépészeti rendszereket is. Új fűtési és hűtési rendszer, valamint energiatakarékos világítás készül. Az épület akadálymentesítése is fontos része a beruházásnak. Emellett parkolóhelyet és rámpát alakítanak ki a mozgásukban korlátozottak számára, valamint akadálymentes mosdók is készülnek. A felújítás két felnőtt és egy gyermekházi orvosi rendelőt, valamint a védőnői szolgálatot érinti. 3 éven át ingyenes közösségi és családi programok várják majd a kaposváriakat. A programsorozat 300 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósul meg. Családi napokat, gyereknapi rendezvényeket és farsangi, valamint adventi programot is szerveznek. A Narcisz Fesztiválhoz és a Ripőrónai Fesztiválhoz is kapcsolódnak majd közösségi és művészeti események. Külön programok foglalkoznak a bűnmegelőzéssel, az időseknek pedig több városrészben közösségi és egészségmegőrző rendezvényeket tartanak. A kezdeményezés kiemelt figyelmet fordít a gyerekekre, családokra, idősekre, a nőkre, a fogyatékossággal élőkre és a hátrányos helyzetűekre, de a programok minden kaposvári előtt nyitottak. 3 évvel meghosszabbította az Oroszországgal szembeni szankciókat az Európai Unió. Az intézkedések több mint 3000 magánszemét és szervezetet érintenek, és egyebek mellett vagyonbefagyasztást, beutazási tilalmat, valamint pénzügyi korlátozásokat jelentenek. A listáról ugyanakkor 3 szemét és egy szervezetet levettek, 3 elhunyt szemét pedig töröltek. Az érintettek között orosz politikusok, üzletemberek, katonai és hadiipari szereplők, valamint pénzügyi és média szervezetek is vannak. Jelentősen bővült a biotermékek forgalma Magyarországon az elmúlt években, derül ki egy friss kutatásból. Eszerint 2023 és 25 között 28%-kal nőtt az értékesítés. Érdekesség, hogy közben a biotermékek átlagára csak több mint 11%-kal emelkedett, miközben az élelmiszer árak háromszor ennyivel. Tavaly a bébi ételekből, növényi tejhelyettesítőkből, gyümölcsökből és zöldségekből fogyott a legtöbb. Az idei asszály miatt a magyar gazdák nagy része veszteséggel zárhatja az évet, mondta az agrárgazdasági államtitkár. Az ország nagy részén ugyanis mintegy 600 mm csapadék hiányzik, a szárazság pedig a kukorica és a napraforgó termést is jelentősen visszavetette. Napraforgóból hektáronként átlagosan 1,6 tonnával, kukoricából pedig 3 tonnával számolnak. Ebből várhatóan mintegy 1,5 millió tonna terem, ami elmarad a hazai igénytől. A szakemberek szerint az aszály és a klímaváltozás miatt a mezőgazdasági termékek világpiaci ára is emelkedhet.
0: Időjárás jelentés.
6: A mai napon változékonyabb idő várható, délutára 20 és 22 fokig melegszik a levegő, a több-kevesebb napsütés mellett záporra, zivatarra is számítani kell. Összességében mérsékelt, enyhén, szeles és helyenként csapadékos idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
7: Újabb órát kezdtünk, ez már a tizedik, amivel belefogtunk, bízom benne, hogy eseménytelenül, de azért gördülékenyen zajlik majd nálatok a munkahelyen is. Látvisa McNeillen rá is segítünk, erre majd jön John Legend újdonsága, Calvin Harris, Samira és még sokan mások, a sok jó zene között pedig majd többek között programajánló is.

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most. Programajánló.
1: Ma kezdődik igaz csak szakmai és nulladik nappal a Kán, de a holnapi naptól már számos közönségprogram is várja a kedves érdeklődőket, megnyit majd a Fedeles Lovarda, az Élményliget, a helyi ízek utcája, a szabadtéri pálya, a tükrös aula és oly sok minden, és a szakmai programok mellett ezek a közönség programok, így többek között majd ugye a Kovaszki meg a Vega koncert holnap este 9 órától, meteorológiai ballon reptetés, a királyi fogatók parádéja, a fotoszínház, a gazdaudvar mind-mind várja a simogatóval a kedves érdeklődőket. Aztán a két nagyon erős hétvégi nap lesz majd a szombat és a vasárnap, mind a két nap ugye 9 órától lesznek majd különböző családi programok. Mesetérkép, kézműves foglalkozások, játékok, szalmabála labirintus és íjászat, illetve koncertek, gyerekkoncertek. Szombaton 3 órától az Iszkiri zenekar, vasárnap pedig 4 órától a Brand Nyúl fog majd koncertezni. Ezzel várják többek között, persze, hát a teljeség igénye nélkül mondtam a kedves érdeklődőket. Ajánlom még becses figyelmetekbe a Deseda jótékonysági futógálát, amelyet minden évben megrendeznek. Ez a B64 Deseda most a hétvégén szombaton lesz, a helyszín a Kaposvár Aréna, onnan lesz majd a rajt. Fussunk közösen egy jó ügyért, ne feledjétek, hogy ezen a hétvégén lesz majd a plogging, nevezni a Kaposvári Plogging Facebook oldalán lehet. Vasárnap várnak minden érdeklődőt a szezonzáró őszi veterán jármű technik piknikre, öreg járművek kiállítása, alkatrész, bőrzéje, baráti információ és csere, mind-mind kint a Cseri Parkban vasárnap délelőtt. Úgyhogy van program bőven, kellemes időtöltést, jó szórakozást hozzá.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Hallottatok már a rózsaszín párducokról?
2: Hát én a népszerű filmre gondolok.
1: Így van, de nem, ők a rózsaszín párducok. Mert hogy nem egy kőről van szó, hanem egy bandáról. Sajnos kevésbé szexi a sztori, mint ahogy hangzik. Mert ugye azt gondolnád, hogy zsinos huncut lányok, akik kirámolják a bankot? Hát mert bár a rózsaszín párducok szőke, harisnyás, magas sarkú csajszik voltak, sajnos csak látszatra. Mert hogy a szexi szerelésben férfiak voltak. Négy férfi fényes nappal a legnagyobb nyugalommal sétált be a párizsi exkluzív Harry Winston ékszerszalomba, előrántották a ruhájuk alá rejtett kézi fegyvereket és egy kézigránátot, 20 perc alatt több mint 100 millió dollár értékű gyémántgyűrűt, nyakláncot és órát söpörtek a zsákokba, olyan gyorsan és magabiztosan távoztak állítólag, hogy a rendőrség csak később eszmélt fel. Azóta sem tudni, hogy a kukacos cicák hova lettek a pénzzel.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért!
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.
5: Mielőtt tovább robognánk zenével, Kygo Khalid és Griffin közösével, egy gyors időpont egyeztetés, egy perccel múlott el 9:30, és elveszett megtalált dolgok a folytatásban, egy cicussal kezdeném, amely még a múlt héten hétfőn tűnt el, egy vörös kandúrról van szó, a főutca végén van, ott, ahol lakik. Mozgássérült, tehát imbolyogva jár, epilepsziás, gyógyszerezni kéne, nagyon fontos, hogy haza kerüljön minél hamarabb, aki látta, az értesítsen bennünket. Találtak egy kulcsot, még szintén a múlt héten, a vásártéri bolhapiac előtti részen találta meg egyik kedves hallgatónk múlt héten vasárnap. Hát biztos vagyok benne, hogy azért hiányzik a gazdájának, bár lehet, hogy azóta már pótolt ezeket a kulcsokat. Minden esetre, hogyha valaki tudja, hogy ki az, aki ilyen ORFK-s, láthatósági mellényes, kulcstartós, kulcscsomót, mindössze két kulcs van rajta, elveszített, azt értesítse, hogy itt van bent a stúdiónkban. Végül még egy info, hogy találtak egy iPhone 13-as készüléket a sétáló utcán tegnap. A padon felejtette valaki vélhetőleg, úgyhogy a Bayer GSM-be adták be, ott tudja átvenni majd a gazdája. Jelkód van rajta, tehát a gazdája tudni fogja. Így lehet majd átvenni ezt a készüléket természetesen.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Újabb hármas együttműködés, akiket hallgattunk az elmúlt percekbe, az Metzger, Viki, Nagy Bog és Miss Mood voltak így hármasban a három csaj, Éden volt a dal címe. A Mezzoforte legendás Garden Party a folytatásban, és egy kis múlt idézés. Nézzük azt, hogy szeptember 21-e miért és mitől volt tartalmas nap. Hát többek között attól 899-ben, hogy a magyarok a Brenta menti csatában legyőzték Berengár seregét, és ennek nyomán született meg a neves ima, a magyarok nyilaitól ments meg, uram, minket. E napon halt mártír halált Szent Gellért püspök 1046-ban, mikor le lett gurítva ugye a mai Gellért hegyről. Nem véletlen van ma Gellért névnap. Negyedik Kelemen pápa e napon nyilvánította semmisnek a magyarországi bárok és nemesek határozatát a tized fizetés megtagadásáról 1268-ban, és túl a magyar vonatkozású eseményeken következzék néhány másik. A Wall Street-en tőzsdepánik volt a mai napon 1869-ben, több ezer üzletember ment csődbe. E napon fejezte be egy nő név szerint Annie Londonerry a bringázást, körbetekerte a bolygót, a földet. 15 hónapig tartott neki ez a mutatvány. 1938 napjáról pedig azt jegyezték fel sportvonatkozásból, hogy Don Baggio lett az első ember, aki egy évben megnyerte mind a négy nagy tenisztornát, az ausztrált, a franciát, az angolt és az amerikait. És végül 1996-ból még valami, a világ nagy atomhatalmai aláírták a nukleáris fegyverek tesztelésének és fejlesztésének tilalmáról szóló egyezményt. Hát, mondjuk ehhez képest gyorsan hozzátenném, hogy a Nemzetközi Védelmi Kutatóintézetek adatai alapján ennek ellenére jelenleg is mintegy 12.200 nukleáris töltet van az egész világon.
0: Ez volt a kalendárium. Top volt! Ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Reklám.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt. Igen. Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért.
3: Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Ó, igazán epic.
4: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
0: Skoda. Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Farmer alkotásokkal díszítették ki tegnap a Ripörónai utcát. Hazai pályán nyert a KVK. Jó napot kívánok, 10 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. 4. alkalommal rendezték meg szerdán Kaposváron a Színezd újra című közösségi programot. A Kaposvári Szociális Központ Gyöngyfa napközi otthonának rendezvényén idén az Indigo és a Farmer állt a középpontban. A résztvevők a Ripörónai utcában közösen készítettek farmerből készült díszeket a fákra. A szervezők szerint a farmer az egyenlőség, a kitartás és az összetartozás jelképe, a program pedig összehozza a fogyatékossággal élőket, a diákokat és a városlakókat. Az eseményt a Tanárok zenekar műsora is színesítette. 40 éves jubileumát ünnepli a Kaposvári Lamping József Technikum és Szakképző Iskola, amelynek jogelődje 1986-ban nyitotta meg kapuit a Cseri úton. Az évforduló apropóján most felidézik az intézmény történetét, amely az elmúlt 4 évtizedben folyamatosan fejlődött. Új tanműhelyek, iskola szárny és sportcsarnok épült, az utóbbi években pedig az iskola épülete is jelentősen megújult. A Lampingben azóta generációk sajátították el a szakmákat, miközben a szakmai képzés és az összetartó közösség továbbra is fontos része az intézménynek. Megszerezte első győzelmét a bajnokságban a Kaposvári Vízilabda Klub. A kaposváriak szerdán nagy csatában 13-12-re nyertek a DVSE ellen. A hazaiak a félidőben még 7-5-re vezettek, a harmadik negyed végére pedig már 5 gólos előnyt alakítottak ki. A debreceniek azonban a hajrában visszakapaszkodtak és egyetlen gólra megközelítették a Kaposvárt. Az egyenlítést azonban Nyíri blokkjával sikerült megakadályozni. A KVK legeredményesebb játékosa Gábor Lőrinc volt 4 góllal. A kaposváriak szombaton a Szolnok ellen folytatják a bajnokságot. Elindult a pályázat a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe, köztük az Igali térségben is. A testületek feladata lesz, hogy feltárják a térség problémáit és lehetőségeit, fejlesztési stratégiát készítsenek, majd összegyűjtsék a helyi beruházási javaslatokat. Térségenként 10 tagot választanak nyílt pályázaton, a jelentkezéseket október 7-ig lehet benyújtani elektronikusan. Az Igali térség a program 10 kísérleti területének egyike, amelyek egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési kerettel gazdálkodhatnak. A tervek szerint a később összeállított fejlesztési projektekről 2027. februárjában a helyiek is véleményt mondhatnak. Az idei ősz első fagypont alatti hőmérsékletét mérték szerda hajnalban a Nógrád vármegyei Zabaron. A hőmérők mínusz 0,1 fokot mutattak, vagyis éppen csak fagypont alá csökkent a hőmérséklet. A Hungaromet szerint ez azt jelzi, hogy a fagyzugos területeken már kialakulhatott légköri fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is lehetett fagypont alatti hőmérséklet.
0: Időjárás jelentés.
5: A mai napon változékonyabb idő várható, délutára 20 és 22 fokig melegszik a levegő, a több-kevesebb napsütés mellett záporra, zivatarra is számítani kell. Összességében mérsékelt, enyhén, szeles és helyenként csapadékos idő várható.
0: Időjárás jelentést hallott
6: a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
7: Újabb hírek, újabb óra, újabb időjárás előrejelzés, újabb programajánló, újabb horoszkópok.

0: műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Mutat 6 milli csapadékot ide Somogy vármegyére az időjárás előrejelzés, de hogyha egyébként a konkrétan helyi előrejelzést nézem, az is mutat egy kis zápor, de nem ennyi esővel. Szóval bármi lehet még. Élénk szél mellett hideg front érkezett ma, és ez hozhatja a csapadékot is. A szelet is, ami ráadásul holnap is maradni fog. Aztán szombattól indul majd fölfele a hőmérséklet, és a jövő hétig 26 fokig meg sem áll. Közben lesz majd egy teliholdunk szombaton, ami ugye mindig hűvösebbet jelent egy picivel, legalábbis éjjel. És van egy 29-i dátum jövő héten kedd, ami Szent Mihály napja lesz majd. Úgy tartja a népi jóslás, hogy ha Szent Mihálykor keleti szél nagyon kemény telet ígér. A másik mondás szerint a Szent Mihály napján itt van még a fecske, karácsonyig legelhet a kecske. Ez gyorsan lehet ellenőrizni, lessünk fecskét. Egyéb iránt pedig, miután fölmelegszik jövő hétre a napi csúcs hőmérséklet, ez a nagyon-nagyon kellemes utónyári idő meg is fog maradni még 2-3 héten keresztül.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2. Programajánló.
1: Kellemes napot kívánok, és nézzük néhány dolgot, ami már a munkaidőn túlra irányíthatja picikét a figyelmet, akár motiváció is lehet. Ha van kedvetek mozizni, akkor miért is ne? A kaposvári kultikban a Préri farkas visszavág, ugye mese gyerekeknek. Ezen kívül a Pókember vadonatúj nap, a kaptár, a csajos hétvége, a bosszú állók végjáték ráadás film is megtekinthető, ami hát az ismert végjáték, csak hogy ez egy ilyen rendezői változat plusz jelenetekkel, tehát hosszabb, ezért ráadása neve. Műsoron még a Vadon szíve című újdonság, az Insidious köztünk járnak, az Átkozott boszorkák 2 és a Félrelépni szabad című újdonság is, amelyet ajánlok becses figyelmetekbe. A rendezője ugyanaz az orosz Dénes, aki Ahogyan tudnék élni nélküled filmet is rendezte. A szereplők Szabó Erika, Jaskó Bálint, Jámbor Nándor, Udvarias Anna és Dóra Béla. A téma pedig a következő: mit tesz a szerelem, ha próbára teszik, és mit tesz az ember, ha a másik már megtette? Ki játszik kivel? Szóval egy vígjáték, ahol mindenki valaki más ágyába kerülne, ha tudna. Egy szerető feleség nyilvánosan megfogadja, hogy ő is félrelép, ha a férjét hűtlenségen kapja. Titkos hódolója soha vissza nem térő lehetőséget lát a fogadalomban, és mindent megtesz az ügy érdekében. A kérdés csak az, hogy tud-e győzni a szerelem, az ármány és a vágyak felett. Ez tehát a kaposvári kultik kínálatában a mai naptól kezdődően. Ajánlom továbbá a kaposvári állattenyésztési napokat, amely a mai napon elindul, de holnaptól lesznek csak közönségprogramok. Említettem a korábbiakban a B64 Desed a jótékonysági futógálát, amelyet egyébként holnap után rendeznek, tehát szombaton kint a Kaposvár arénától. Vasárnap lesz majd a következő és a szezonzáró Technik Piknik, öregjármű kiállítás, bőrze és persze barátinfó csere. Ez is egy 27-ei program, vagyis vasárnap lesz, de akár lehet készülni vasárnap délutánra is, egy nagyon érdekes városnéző séta lesz majd a Szecesszió nyomában címmel a Turizmus Virágnapja alkalmából. A Csiki Gergely Színház bejáratánál lesz majd a találkozó délután 3-kor vasárnap, és H. Molnár Katalin vezetésével nézik majd, sétálják körbe a kedves érdeklődő Kaposvárt olyan szemüvegben, amelynek fókuszában a szecesszió és a szecessziós épületek állnak.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Brazília helyszín, a központi bank fortezalai fiókját kifosztották, de nem is akárhogy. A bankfiók mellett mit ad Isten nyílt egy műfű és kerti dekoráció bolt. Miközben a vásárlók hónapokon keresztül örültek a sok szép dekorációnak és vásárolgattak a kertjükbe, lakásukba, házukba, fogalmuk sem volt arról, hogy az alaksorban közben a srácok egy 200 méter hosszú klímaberendezéssel és világítással felszerelt alagutat ástak a bank szép alá.
3: Hoppá.
2: A szomszédoknak és a rendőröknek sem tűnt fel, hogy teherautó számra hordják ki a földet az épületből, hiszen azt hitték, hogy a növényüzlet miatt mozgatnak ennyi anyagot. Az elkövetőknek nem derogált a hétvégi túlóra,
3: hűha,
2: és közel 70 millió dollárt vittek el. A poén az, hogy a bank nem biztosította az összeget, mert szerintük elhanyagolható volt a rablás esélye, olyan biztonságosnak tartották a mélyben lévő
3: várták a távolást.
2: Hát nem alulról.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
2: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
3: Kezdjük a mérlegektől, ha egyszer ez az aktuális. A nap belépésével új lendületet és belső harmóniát tapasztalhatsz meg, így ez tökéletes pillanat arra, hogy tisztázd a céljaidat és felújítsd a számodra fontos kapcsolatokat. Skorpió, hallgassa meg érzéseidre a mai napon, mert az intuíciót pontosan megmutatja, hogy mely rejtett lehetőségekre érdemes lecsapnod a karrieredben. Nyilas, a benned buzgó kalandvágy és kíváncsiság ma izgalmas új ismeretségekhez és inspiráló gondolatokhoz vezethet. Bak, kitartó és céltudatos munkád végre meghozza a várt elismerést, így bátran bízz a hosszú távú terveid sikerében. Innen folytatjuk, vagyis a vízöntőktől.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Meghoztam a folytatást. Vízöntő, egy váratlan szellemi felvillanás vagy újszerű ötlet teljesen új megvilágításba helyezheti ma egy régóta húzódó problémádat. Halak, engedd szabadjára a kreativitásodat és a benned rejlő empátiát, mert a kedvességeddel ma csodákat tehetsz a környezetedben. Kos, rendkívüli energiák hajtanak előre, de ügyelj arra, hogy a lendületedet megfontolt döntésekkel és türelemmel is párosítsd ma. Bika, a praktikus szemléleted és a belső nyugodtságod segít abban, hogy a pénzügyekben és a magánéletben is szilárd alapot teremts. Innen folytatjuk a Backstreet Boys slágere után, azaz az ikrektől.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Horoszkóp harmadik egyben záró rész. Ikrek, kiváló kommunikációs készségednek köszönhetően könnyedén meggyőzhetsz másokat az igazadról, és sikeresen zárhatod a megbeszéléseidet. Rák, az otthon és a család melege nyújtja ma a legnagyobb feltöltődést, ezért szállj minőségi időt a számodra legkedvesebb személyekre. Oroszlán, természetes kisugárzásod és vezetői karizmád ma minden tekintetet rád vonz, így érdemes a figyelem középpontjába állnod. És végül szűz, a precizitásod és a részletekre való odafigyelésed segít ma abban, hogy elrendezd a mindennapi ügyeidet, és megőrizd a lelki egyensúlyodat is. Én ezzel búcsúzom, mármint a horoszkoppal, valamint Marshmallow slágerével, és azzal, hogy találjátok meg ti is mindenki a lelki egyensúlyt. Úgyhogy jó egyensúlyozgatást! Viszont hallásra, sziasztok! Holnap találkozunk ilyenkor.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
3: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
4: Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Kár Cseri szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ezen a hétvégén, hosszabbított nyitvatartással, még vasárnap is. Kaposvár Kár Cseri, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Elkezdődött a kaposvári állattenyésztési napok a mai szakmai nappal. Újra kinyit a Kapostüskevári Múzeum. Jó napot kívánok, 11 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Szakmai nappal kezdődött meg csütörtökön a Kán Egyetemi Napok Kaposváron. A MATE Kaposvári kampuszán délelőtt egy agráriumot tárgyaló konferenciával indult a rendezvény, amelynek középpontjában az ágazat aktuális kérdései álltak. A szakemberek többek között a precíziós állattenyésztésről, a növénytudományról, a ló- és nyúltenyésztésről, a halászatról, valamint a talaj- és növénytermesztésről tanácskoztak. A nagy közönség előtt pénteken nyílnak meg a Kán Egyetemi Napok kapui. Hírhet somogyi bűnügyekről tartanak előadást novemberben a Kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az Élet elleni bűncselekmények podcast két műsorvezetője, Dulai Péter és Vörös András érkezik a városba, akik a zákányi kisfiú meggyilkolásától egészen a fonói kettős gyilkosságig idéznek fel ismert somogyi eseteket. A beszélgetés vendége Vadóc Attila bíró, a kaposvári törvényszék szóvivője lesz. Másfél év után ismét megnyitotta kapuit a Kapostüskevári vasúti megálló épületében működő emlékmúzeum. A kiállítás 19 hónapon át volt zárva, mostantól azonban hétvégente újra fogadják a látogatókat. Az egyesület vezetését az elmúlt időszakban sokan megkeresték azzal, hogy szeretnék újra megnézni a gyűjteményt. A tárlat az elmúlt másfél évben új darabokkal is bővült, köztük egészen friss használati eszközökkel. A múzeum így a régi vasúti emlékek mellett újabb tárgyakkal is várja az érdeklődőket. Alkalmi bélyegblokkkal köszönti a Magyar Posta a 200 éves Herendi porcelán manufaktúrát. A jubileumi kiadás központi motívuma a világhírű Viktória mintás teáskészlet újra gondolt változata. Az első napi borítékon a lila magnólia stilizált képe, az alkalmi bélyegzőn pedig a manufaktúra logója látható. A bélyegblokk már megvásárolható a kijelölt postahelyeken és a Magyar Posta internetes oldalán. Az 1826-ban alapított Herendi manufaktúra az elmúlt két évszázadban a világ egyik legismertebb porcelán márkájává vált, és a magyar kulturális örökség meghatározó része lett. Minden második magyar munkavállaló váltott már pályát legalább egyszer a karrierje során, derül ki egy reprezentatív kutatásból. A felmérés szerint 10-ből 4-en ma teljesen más területen és iparágban dolgoznak, mint ahol annak idején elhelyezkedtek. A pályaváltás leggyakoribb oka a magasabb fizetés. A megkérdezettek több mint fele mondta azt, hogy nagyobb bér mellett nem hagyta volna el eredeti szakmáját. A munkavállalók megtartásában emellett a jobb vezetői hozzáállás, a kedvezőbb munkahelyi légkör és a nagyobb szakmai megbecsültség is fontos szerepet játszik. A kutatás szerint az elmúlt években a koronavírus járványhoz kapcsolódó változások, valamint a KATA szabályainak módosítása is sokakat késztetett pályamódosításra.
0: Időjárás jelentés.
5: A mai napon változékonyabb idő várható, délutára 20 és 22 fokig melegszik a levegő, a több-kevesebb napsütés mellett záporra, zivatarra is számítani kell. Összességében mérsékelt, enyhén, szeles és helyenként csapadékos idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Ez volt Olivia Rodrigo Vampire című dala a rádió. Mostan üdvözlök mindenkit, én Györfi Betta vagyok, 8 perccel múlt el 11 óra, szép napot kívánok nektek, vidámságot, könnyedséget is. Sok-sok jó zenével töltsétek meg az időtöket, bármivel is foglalkoztok, vagyis maradjatok itt a 91.2-n. Mindjárt jön Estel, DJ Khaled, most viszont dédgette egy újdonsággal, a You and I, Me and You című dalával, ami egyébként annyira nem új, hiszen egy 1979-es Delegation klasszikus dolgozott fel a DJ. Ezt hallgatjuk most.

0: Sporthírek.
1: A kosárrajongók örülhetnek, megkezdődik a szezon a Kométa KVD kaposvári KK életében is. A Somogyi Együttes szombaton 6 órától az STE Szedeák csapatát fogadja. Sajnos a felkészülési mérkőzések nem úgy sikerültek, ahogy szerette volna a csapat, hiszen sok sérülés nehezítette a dolgukat, de természetesen mindent megtesznek, hogy a sérült játékosok a megfelelő rehabilitáció mellett egészségesen térjenek vissza majd a pályára, úgyhogy várják a szurkolókat is a támogatásukkal. A bajnoki mérkőzés tehát szombaton, szeptember 26-án 6 órakor kezdődik a Kaposvár arénában, ezt követően majd szeptember 29-én kedden a szolnoki Olajbányász otthonában lépnek pályára. Ez mondjuk egy előrehozott találkozó lesz. Az előző szezonban ugye egy gyönyörű bronzéremmel zárták a srácok a bajnokságot. Reméljük, hogy örömmámor, örömkönnyek idén is lesznek több alkalommal is majd a Kaposvár arénában, illetve a bajnokság végén is. Szurkoljatok tehát a Kométa KVD Kaposvári Kosárlabda Klubnak először ebben a szezonban. Most szombaton 6 órától.
0: Sporthíreket hallottak. Rádió Most. Velünk csak nyerhet. Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: 4 percen múlt el 11:30, remélem már készülöttök az ebédhez, vagy fogyasztjátok, ha meg volt, akkor egészségetekre, és jó étvágyat kívánok mindenkinek. A legjobb zenei csemegéket kínáljuk, tálaljuk nektek folyamatosan, így James Arthurtól egyet, majd Eva Max jön előtte, és itt van Harry Styles is, akinek elsőre ijesztőnek tűnt, hogy folytassa koncertkörútját, de mivel ha az véget ér, fogalma sincs, hogy mihez kezd majd, ezért úgy döntött, hogy 2007-ben is megy a világ körüli koncertsorozatával a rajongói elé. Aztán, ahogy említettem, nem tudja, mi következik számára a turné lezárása után, de azt igen, hogy izgatottan várja. Na, így kell a jövőbe nézni. A rádió színpadára Harry Styles lép most az American Girls című dalával.

neked, a Rádió Moston Forget About Us című dalát adta elő. 2:43, mindjárt egy Cut and Move klasszikussal zárjuk le ezt az órát. Jön Dash és Young Fly párosa a Kiskece című dalával. Nem tudom, tudtátok-e, de Dash lett az Európai Unió legsikeresebb helyi előadója. A 2025-ös magyar top 10-ből 8 dal az ő nevéhez kötődik. 2027-ben pedig európai turnéra indul a srác. Előtte itt van nálunk még azért Christina Aguilera is egy gyönyörű dallal, ez a Beautiful.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyed a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
2: Ezúttal a Kovalszky meg a Vega tölti meg a Pannon Lovas Akadémiát a Kán egyetemi napokon. Szeptember 25-én pénteken egy fergeteges bulira várunk. Kapunyítás 7:30, koncertkezdés este 9. Légy részese a Kán egyetemi napok legnagyobb buliának. Ingyenes buszjárat gondoskodik a kényelmedről. Jegyek elővételben a kaposvárinapok.hu oldalon kaphatók.
3: Újra plugingra fel! Ha szívesen kocogsz a szabadban, és elkötelezett vagy a tiszta környezet iránt, akkor ezt neked találták ki. Szeptember 26-án futunk, szedünk. A Trivium Kft. Környékét tisztítjuk meg. Kijelölt útvonal, Szenna, Zselic-Kisfalud, Szilvász-Szentmárton, Pacsa. Tegyük zöldebbé környezetünket. Egyénileg vagy csapatban is versenyezhetsz. A cél, hogy a 2 órás szintidőn belül minél több szemetet gyűjts, vagy gyűjtsetek. Részletek és regisztráció az esemény Facebook oldalán. Légy fit! Légy a jobbikéned! Trivium Plugging.
4: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Fő utca 18, www.boldingatlan.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Megújul a kaposfüredi orvosi rendelő. A hétvégén kutatók éjszakája lesz Kaposváron. Jó napot kívánok, dél van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Megújul és bővül a kaposfüredi úti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat. Az intézmény korszerűsítésére 300 millió forintos, teljes egészében Európai Uniós támogatást fordítanak. A beruházás során 56 négyzetméterrel bővül az épület, új rendelők, munkaszoba és várótér is készül. Korszerűsítik a fűtést, a hőszigetelést, a nyílászárókat és az elektromos hálózatot, valamint hőszivattyút is beépítenek. A könnyebb megközelítés érdekében felújítják a bejárót és a rámpát, új parkolóhelyeket alakítanak ki és akadálymentes mosdó is készül. A fejlesztéshez új orvosi és védőnői eszközök beszerzése is kapcsolódik. A szív, az erek, az alvás és az érzelmek is téma lesz a kutatók éjszakáján Kaposváron. A programokat szeptember 25-én és 26-án rendezik meg több helyszínen. A Kaposi Mór Oktató Kórházban például azt mutatják be, hogyan segíti a korszerű CT a szívbetegségek korai felismerését. A résztvevők VR szemüveggel a szív működését is megismerhetik, és szimulációs modellen a szívultrahangot vagy az újraélesztést is kipróbálhatják. Az Országos Vérellátó Szolgálat programján a vér útján követhetik végig a véradástól a betegellátásig. A digitális tudásközpontban pedig robotokat, okos otthonokat és háromdimenziós nyomtatást is közelebbről megismerhetik az érdeklődők. A mentők munkájának legújabb módszereit és eszközeit mutatják be a Somogy vármegyei mentők most hétvégén egy tudományos kerekasztal beszélgetésen Hajmáson. Az ország minden részéből mintegy 160 mentőorvos, mentőtiszt és mentőápoló érkezik a szakmai találkozóra. A kétnapos program különlegessége, hogy csütörtökön élethű szimulációkban gyakorolják többek között az újraélesztést, a súlyos sérültek és a mérgezett betegek ellátását, valamint a szülésvezetést és az újszülött újraélesztését. Bemutatják a szerveződő helyszíni ECMO egység működését is, amelyet Magyarországon elsőként ezen a rendezvényen láthatnak a kivonuló mentők. Törvényjavaslatot nyújtottak be arról, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. A parlament honlapján elérhető előterjesztés szerint a változás már 2026-ban életbe léphetne. December 24-én az üzletek egész nap zárva tartanának, szemben a jelenlegi szabállyal, amely főszabályként délután 2 óráig teszi lehetővé a nyitvatartást. Bizonyos üzletek továbbra is kivételt jelentenének. Nyitva maradhatnának például a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, virág- és édességüzletek, valamint a benzinkutak. Ugyancsak működhetnének a pályaudvarokon és a repülőtereken található üzletek. A javaslat szerint a közbiztonsági, egészségügyi, közlekedési, energetikai és közműszolgáltatások folyamatosságát a jelenlegi kivételi szabályok biztosítanák.
0: Időjárás jelentés.
5: A mai napon változékonyabb idő várható, délutára 20 és 22 fokig melegszik a levegő, a több-kevesebb napsütés mellett záporra, zivatarra is számítani kell. Összességében mérsékelt, enyhén, szeles és helyenként csapadékos idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
6: Laza és akár játékos csütörtök délutánt kívánok mindenkinek. Csempészétek bele a napotokba ezt, hogyha a külső hatásokat nem érzitek annyira játékosnak. A mi játékosságunk abban rejlik, hogy színes a zenei kínálatunk. Justin Timberlake-et hozzuk a Selfish című dalával, a Honey Beast és Daniel Figergő közösei szól majd a Bárcsak lennék című, most viszont bulizunk. A Purple Disco Machine-nal ez a Beat of Your

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé, elkísérjük.

én címmel szólt a Compact Disco slágere a rádió moston, és igen, érezni fogjuk mi is bizony az esőt, akár a bőrünkön is, ha úgy adódik, hiszen ígérnek nekünk már a csapadékot, már 3 óra után eleredhet az eső. És ugyan kicsit hűvösebb lesz holnap, de a hétvégére nagyon kellemes időt ígérnek, és lesznek nagyon jó kis programok a környéken. A Kutatók éjszakájáról talán már hallottatok, amit minden évben megrendeznek, és Kaposváron is. Szeptember 25-én és 26-án zajlanak majd az események, több helyszínen is, és például lesz olyan izgalmas előadás bemutató, amelynek keretében arra a kérdésre is megkaphatjátok a választ, hogy alkalmasok lennétek-e érzékszervi bírálónak. Íz, illat és színminták vizsgálata lesz az érzékszervi laboratóriumban itt Kaposváron. A sikeresen szereplők apró jutalmakat is kapnak. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szervezésében szeptember 25-én, tehát pénteken 3:30-tól lesz egy turnus és 16:30-tól a Cseri Majorban a Tinódi utca 2 szám alatt, és a legkisebbektől kifejezetten a családosokig, felnőttekig mindenkinek ajánlják ezt a természettudományos programot. Regisztrálni kell minden eseményre, például a mézvizsgálatok bemutatására is, mézkóstolásra is. Aztán a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának kaposvári képzési központjában is lesznek programok. Többek között a vérútját is megismerhetjük az Országos Vérellátó Szolgálat helyszínén és szervezésében, aztán a Kaposi Morogtató Kórházban a szív lesz fókuszban, mégpedig olyan különleges előadás keretében, mint a kórház Talián utcai épületében berendezett úgynevezett skill laborban VR szemüveg használatával ismerhető meg a szív működése, és szimulációs modellen ki is lehet próbálni a szív ultrahangvizsgálatot, az újraélesztést, és igény szerint sor kerülhet a résztvevők szív- és érrendszeri állapot felmérésére is. Élménytúra lesz a digitális tudásközpontban, és érdekes kémiai kísérleteknek is szemtanúi lehetünk. A Kutatók éjszakájának részletes kaposvári programját megtaláljátok a kutatókeszakaja.hu oldalon, csak a helyszínt, Kaposvárt kell beírni, és már is kidob minden lehetőséget és a regisztrációs felületeket is. Nagyon izgalmas lehet a péntek délutánotok, estétek, akár a barátokkal, a családdal, a gyerkőcökkel együtt. Izgalmas zenei kínálatunk van nekünk is, itt a rádió moston, ezúttal Tiesto zenél, az I Follow Rivers következik.

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

0: kiss.
1: Prince-től egy csók? A mai napig rengetegen elfogadnák, az biztos. Kár, hogy nincs már köztünk, de szerencsére mindig meg tudjuk hallgatni a kiváló slágereit, például itt a rádió moston a 91.2-n, és ha ilyen kis pajtánok akarunk maradni, akkor irány az ágy. Nicki Minaj-zal és Ariana Grande-val. A Bad című daluk jön nem sokára, de előbb Miley Cyrus és Dua Lipa is közösen fog énekelni. A Prisoner című dalukat adják elő, és itt van Martin Garrix. Na meg itt van az SMS és Viber számunk, ez a 70-32-32-355, használjátok, jegyezzétek meg, mentsétek el, és ha közlekedési infotok van, juttassátok el hozzánk, illetve ha tudunk bármiben segíteni, szívesen megtesszük.

Teddy's Films The Door címűje szólt Cyril az Ausztrál DJ remixében itt a rádió. Moston egy perc elmúlt el 3:41, remélem továbbra is élvezitek velünk a különleges zenei válogatást, amit tartogatunk számotokra, hiszen imádjuk a zenét, a jó zenét, az emberiség nagy része is szerencsére, és ezért meg is ünnepeljük a zenét minden évben a Zene Világnapján. A kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola pedig már 15. alkalommal szervezi meg a Muzsikál Kaposvár programját. Nem sok változás lesz az előző évekhez képest, az esti hangverseny kivételével, mely egy kórus hangverseny lesz az Agórában. Október 1-én csütörtökön lesz a Zene Világnapja, és a Muzsikál Kaposvár program is. 10:45-től az óvodás csoportok körjátéka zajlik a Kossuth téren, közös éneklés is lesz 11 órától iskolai kórusoknak a Somogy zenekarral. Várják erre a közös eseményre a város összes óvodájából az összes óvodás csoportot, de a sulisokat is. Lesz táncház, ugyancsak a Kossuth téren 12:45-től. Délután mini koncerteket hallgathatunk majd a város különböző pontjain. 14:30-tól zongora és vonós muzsika szól a könyvtárban, 17:30-kor kezdődik a kórus hangverseny az Együd Árpád Kulturális Központban. Itt majd fellép a Kapuccini kórus, a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kicsinyek kórusa, a Liszt Ferenc Zeneiskola Kamara kórusa, a Kaposi Mór Oktatókórház kórusa, Vikár Béla vegyeskar és a zenekedvelők kórusa is. Az eseményeken a részvétel természetesen ingyenes. Ünnepeljétek tehát így is a zenét, és úgy is, hogy velünk tartotok. Jön a YouTube mindjárt, de előbb az Mafia Volt egy álmom című dalát hallgatjuk, és itt van Pink is. Nem.

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ismét különleges köntösben csendülnek fel a Depeche Mode dalok. A tavalyi siker után 101 hang kelti életre a legendás zenekar elektronikus világát. Petke Balázs ötletgazdát, Pásztor Anna énekest és Pásztor Simi gitárost köszönhetem stúdiónkban. A munka címe Black Celebration, az idejének köze van ahhoz, hogy 40 éves az album?
4: Pont erre felé mentünk vissza, hogy még dinamikusabbá, feszesebbé szeretnénk tenni a koncertet, hogy egymást érjék a slágerek. Főként ebből a korszakból, a Violator albumról is, ugye Personal Jesus természetesen újra lesz, és rengeteg új dal.
3: Volt-e kötődésed már a koncert előtt, mert most már van a Depeche Mode-hoz?
5: Nem, hogy kötődésem van, hanem tesómmal gigantikus Depeche Mode fanok voltunk. Elementális erejű az a munkásság, amit ők letettek az asztalra, és ezek a dalok bármilyen köntösbe, egy szál gitárral, vagy pedig egy szimfonikus köntösben is megállják a helyüket, tehát zsenik. És az az igazság ezzel a produkcióval, az a gyönyörűség, hogy ez nem egy tribute zenekar. Ez olyan szinten rezonál Európával, sőt most már hihetetlen, de Amerikával is, hogy valahogy az a tisztelgés, amit mi érzünk a Depeche Mode iránt, az valahogy visszajön ebbe a köntösbe, elemelkedik a szimfonikussal és a férfi karral, meg ugye van benne egy rockzenekar Barlai Gergővel, meg a tesómmal kiegészülve. Ez tényleg ez túlmutat mindazon, ami egy tribute zenekar, és ez abszolút ilyen kereset lett.
3: Volt olyan dal, amiről azt gondoltátok, hogy nehéz lesz átültetni erre a hangzásra, ilyen zenekarra, és aztán óriási ütött?
6: Szerencsére a Depeche Mode-nak olyan a zenei anyaga, hogy harmóniákban, meg mindenben rendkívül gazdag, és nagyon mélyen gyökerezik az európai zenei kultúrában, nagyon jól öltöztethető.
3: Mint ahogy minden megyeszékhelyről, Kaposváról is külön buszok indulnak majd december 10-én Budapestre az MVM Domba a 101 hang Depeche Mode tribute koncertre. További részletek a 101hang.hu oldalon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Elkezdődött a Kaposvári Állattenyésztési Napok szakmai programja. Több száz gyermek focizott együtt tegnap a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián. Jó napot kívánok, egy óra van, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szakmai nappal kezdődött meg csütörtökön a Kán Egyetemi Napok Kaposváron. A Mate Kaposvári kampuszán délelőtt egy agráriumot tárgyaló konferenciával indult a rendezvény, amelynek középpontjában az ágazat aktuális kérdései álltak. A szakemberek többek között a precíziós állattenyésztésről, a növénytudományról, a ló- és nyúltenyésztésről, a halászatról, valamint a talaj- és növénytermesztésről tanácskoztak. A nagy közönség előtt pénteken nyílnak meg a Kán Egyetemi Napok kapui. 3 éven át ingyenes közösségi és családi programok várják majd a kaposváriakat. A programsorozat 300 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósul meg. Családi napokat, gyereknapi rendezvényeket és farsangi, valamint adventi programot is szerveznek. A Narcisz Fesztiválhoz és a Ripőrónai Fesztiválhoz is kapcsolódnak majd közösségi és művészeti események. Külön programok foglalkoznak a bűnmegelőzéssel, az időseknek pedig több városrészben közösségi és egészségmegőrző rendezvényeket tartanak. A kezdeményezés kiemelt figyelmet fordít a gyerekekre, családokra, idősekre, a nőkre, a fogyatékossággal élőkre és a hátrányos helyzetűekre, de a programok minden kaposvári előtt nyitottak. Több mint 100 gyermek focizott együtt szerdán a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Puskin utcai sporttelepén. A kaposvári program a Grassroots 7 része volt, amelynek célja, hogy a futballt minél több gyermek számára tegye elérhetővé játékos, közösségi élményként. A résztvevőket 10 állomáson ügyességi, koordinációs és futballos feladatok várták, de ezúttal nem az eredmény számított, nem hirdettek győztest és nem osztottak helyezéseket. A gyerekekkel a kaposvári felnőtt csapat több játékosa is együtt sportolt, az MLS pedig válogatott játékosokat ábrázoló kártyákkal lepte meg őket. 3 évvel meghosszabbította az Oroszországgal szembeni szankciókat az Európai Unió. Az intézkedések több mint 3000 magánszemét és szervezetet érintenek, és egyebek mellett vagyonbefagyasztást, beutazási tilalmat, valamint pénzügyi korlátozásokat jelentenek. A listáról ugyanakkor 3 szemét és egy szervezetet levettek, 3 elhunyt szemét pedig töröltek. Az érintettek között orosz politikusok, üzletemberek, katonai és hadiipari szereplők, valamint pénzügyi és média szervezetek is vannak. Az idei asszály miatt a magyar gazdák nagy része veszteséggel zárhatja az évet, mondta az agrárgazdasági államtitkár. Az ország nagy részén ugyanis mintegy 600 mm csapadék hiányzik, a szárazság pedig a kukorica és a napraforgó termést is jelentősen visszavetette. Napraforgóból hektáronként átlagosan 1,6 tonnával, kukoricából pedig 3 tonnával számolnak. Ebből várhatóan mintegy 1,5 millió tonna terem, ami elmarad a hazai igénytől. A szakemberek szerint az aszály és a klímaváltozás miatt a mezőgazdasági termékek világpiaci ára is emelkedhet.
0: Időjárás jelentés.
7: A mai napon változékonyabb idő várható, délutára 20 és 22 fokig melegszik a levegő, a több-kevesebb napsütés mellett záporra, zivatarra is számítani kell. Összességében mérsékelt, enyhén, szeles és helyenként csapadékos idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Györfi Betta.
3: Menjen minden flottul a délután további részében is, ezt kívánom nektek, és jó hangulatot, amit viszont garantálhatok, ha maradtok itt a 91.2-n. Fedezékben jön a Follow the Flow, Rosie is a New Trick című újdonságával, és itt van Pitbull, Neo és Afrojack közösen, ez a Give Me Everything. Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times.

Ez volt a Cobra Starship dala, You Make Me Feel című a rádió. Most a 8 perc múlva lesz 1:30, hamarosan jó kis programokat hozok nektek ajánlatként, hogy a hétvégét tartalmasabban tudjátok eltölteni, még tartalmasabban, mint ahogy terveztétek, úgyhogy jegyzetelni ér, és továbbra is fülelni, hiszen jön Juanes, illetve Sabrina Carpenter most a Taste című dalával.

0: funta.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Programajánló.
1: Mától újdonságokat is nézhetünk a Kultik moziban, így a Vadon szíve című kalandfilmet Brad Pitt-tel a főszerepben, valamint a Félrelépni szabad című magyar romantikus vígjátékot, de más is van persze a kínálatban, és ugye tudjátok, hogy hétvégére mindig bővül az, például a Gyerkőcöknek a Sauna bárány és Moszat végszörnyet című családi animációs filmmel ezúttal. Pénteken veszi kezdetét a Kán egyetemi napok programsorozata. Egészen vasárnapig várnak benneteket, szakmai és kézműves vására lovas programokkal, tenyészállat bemutatóval, fejési nyírási bemutatóval, élményligettel, családi programokkal és péntek este Kovaszki meg a Vega koncertjével. Pénteken zajlik a Kutatók éjszakája programsorozata több helyszínen is, így a Kaposvári Egészségtudományi Karon, a Kaposi Móroktató Kórházban, az Országos Vérellátó Szolgálatnál és a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Kaposvári Intézményében. Igen izgalmas előadásokkal, bemutatókkal várnak benneteket. Ezekre regisztrálni a kutatókészakája.hu oldalon tudtok. Szombaton rendezik meg a jótékonysági futógálát, a Kaposvár Aréna a helyszín, onnan indul minden futam, a Deseda felé természetesen, a legkisebbeket is várják óvis futammal, kisiskolás futammal, és számos távot is kijelöltek, amelyek közül bárki választhat magának megfelelőt. Szombaton szüreti mulatság lesz a Szennai Skanzenben délután 2-től. Méta a Skanzen réten, szüreti ügyességi vetélkedő, társasjáték és kézműves udvar, néprajzi élménypont és táncház is vár mindenkit, 17:30-tól az már a kicsiknek és nagyoknak a Szennai Művelődési Házban lesz. A belépés ingyenes. Vasárnap pedig a szezonzáró őszi veterán jármű technik piknikre hívnak benneteket a Cseri Parkba. Öreg járművek kiállítása, bőrze és információcsere zajlik majd a helyszínen.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

Rihanna Sex dalát hallgattuk, a Star Walking címűt a Rádió Moston. Mivel telik majd a hétvége, ezt mikorra így megkérdeznem csütörtök délután? Remélem, hogy nagyon jó kis programokon vesztek majd részt. Az említettek közül, amit néhány perccel ezelőtt mondtam, többet is esetleg meglátogattok, de gondolom lesz majd azért kuckózás is, egy kicsit az otthonotokban, egy kis filmezés, sorozatnézés, jobb esetben olvasgatás, társasozás együtt a családdal, valamilyen kellemes móka. A Harry Potter rajongóknak azért nézni valót ajánlanék most. Ugyanis számos rejtélyes helyszínbe lehet bekukkantani. Ködbe burkolózó hegyek, ősi kastélyok és varázslatos tájak, ezúttal a Harry Potter filmek legendás kóthelyszíneit lehet felfedezni egy dokumentumfilm segítségével. J.K. Rowling regényvilágának kulisszái a filmes helyszínek nyomában című sorozatban elevenednek meg. Szeptember 27-én vasárnap 17 óra 50 perckor az M5 kulturális csatornán. Lenyűgöző helyszíneket mutat be egyébként ez a film, de a környék állatvilágát, gótikus épületeit is fel lehet így fedezni. A filmes helyszínek nyomában sorozat a világ legismertebb filmjeinek forgatási helyszíneit keresi fel. A széria további epizódjaiban a tévénézők a Gyűrűk ura izlandi, a Tigris és sárkány ázsiai, a Bridget Jones angliai és az Amelie csodálatos élete francia kultikus helyszíneit ismerhetik meg. Szóval kiruccanhatunk Skóciába a hétvégén, legalább így vasárnap, 6 óra környékén. Aztán lehet ezt egy jelnek venni, hogy utána személyesen is el kell látogatni az országba. Most viszont Rúzsa Magditól jön egy jel, aztán Kemred és a Pussycat Dolls is érkezik még a hírekig.

0: Reklám.
1: Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Kár Cseri szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ezen a hétvégén, hosszabbított nyitvatartással, még vasárnap is. Kaposvár Kár Cseri, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
2: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfikar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Dome-ban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
3: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítő készkiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
4: Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Megújul a kaposfüredi orvosi rendelő. Nyert tegnap a KVK. Jó napot kívánok, 2 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Már októberben lehet szállást foglalni a Deseda kempingbe, amely a tervek szerint jövő május elején nyitja meg kapuit. Borhi Zsombor alpolgármester a csütörtöki közgyűlésen elmondta, a város már megkötötte a szerződést az üzemeltetővel, aki októberben kezdi el a szálláshelyek hirdetését és értékesítését. A kempingben még néhány garanciális munkát el kell végezni, ezeket a kivitelező a nyitás előtt befejezi. Megújul és bővül a kaposfüredi úti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat. Az intézmény korszerűsítésére 300 millió forintos, teljes egészében Európai Uniós támogatást fordítanak. A beruházás során 56 négyzetméterrel bővül az épület, új rendelők, munkaszoba és várótér is készül. Korszerűsítik a fűtést, a hőszigetelést, a nyílászárókat és az elektromos hálózatot, valamint hőszivattyút is beépítenek. A könnyebb megközelítés érdekében felújítják a bejárót és a rámpát, új parkolóhelyeket alakítanak ki és akadálymentes mosdó is készül. A fejlesztéshez új orvosi és védőnői eszközök beszerzése is kapcsolódik. Megszerezte első győzelmét a bajnokságban a Kaposvári Vízilabda Klub. A kaposváriak szerdán nagy csatában 13-12-re nyertek a DVSE ellen. A hazaiak a félidőben még 7-5-re vezettek, a harmadik negyed végére pedig már 5 gólos előnyt alakítottak ki. A debreceniek azonban a hajrában visszakapaszkodtak és egyetlen gólra megközelítették a Kaposvárt, az egyenlítést azonban Nyíri blokkjával sikerült megakadályozni. A KVK legeredményesebb játékosa Gábor Lőrinc volt 4 góllal. A kaposváriak szombaton a Szolnok ellen folytatják a bajnokságot. Jelentősen bővült a biotermékek forgalma Magyarországon az elmúlt években, derül ki egy friss kutatásból. Eszerint 2023 és 25 között 28%-kal nőtt az értékesítés. Érdekesség, hogy közben a biotermékek átlagára csak több mint 11%-kal emelkedett, miközben az élelmiszer árak 3-szor ennyivel. Tavaly a bébi ételekből, növényi tejhelyettesítőkből, gyümölcsökből és zöldségekből fogyott a legtöbb. Alkalmi bélyegblokkkal köszönti a Magyar Posta a 200 éves Herendi porcelán manufaktúrát. A jubileumi kiadás központi motívuma a világhírű Viktória mintás teáskészlet újra gondolt változata. Az első napi borítékon a lila magnólia stilizált képe, az alkalmi bélyegzőn pedig a manufaktúra logója látható. A bélyegblokk már megvásárolható a kijelölt postahelyeken és a Magyar Posta internetes oldalán. Az 1826-ban alapított Herendi manufaktúra az elmúlt 2 évszázadban a világ egyik legismertebb porcelán márkájává vált, és a magyar kulturális örökség meghatározó része lett.
0: Időjárás jelentés.
5: A mai napon változékonyabb idő várható, délutára 20 és 22 fokig melegszik a levegő, a több-kevesebb napsütés mellett záporra, zivatarra is számítani kell. Összességében mérsékelt, enyhén, szeles és helyenként csapadékos idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottak
6: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
7: Eddig minden gördülékenyen ment, remélem így lesz ez a délután további részében is. 4 perccel múlt el 2 óra, ajánlom magunkat, hogy tényleg könnyedebb legyen a napotok. Egy Bryan Adams slágert hozunk, a Halott pénz is zenélni fog, most pedig Katy Perry jön.

legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2. Hey.

Elferben dalát hallgattuk, amit James Carterrel közösen készített, ez a Wanna Dance című volt a rádió moston. Gyorsan itt lesz október, jövő hét közepén már belépünk az ősz második hónapjába, ami azt jelenti, hogy közeledik az állatok világnapja is, október 4-e. A Takács Gyula könyvtár pedig várja a gyerkőcöket egy mókás délutánra az állatok világnapja az állatvédelmi hét keretében. Október 2-án csütörtökön két izgalmas programot is kínálnak. 3 órától bemutatkozik majd a Kapocs Kutyasuli, itt meg lehet ismerkedni Magyarország kutyafajtáival, és meg lehet tudni többet a felelős állattartásról is. 5 órakor pedig terrafanatik lesz, egzotikus állatok, kisokos előadás, bátorságpróba, és persze kérdezz-felelek is zajlik majd a helyszínen, szóval mindent meg lehet tudni, amit szerettetek volna a különleges állatokról. Egy igazán állati délután lesz ez tehát a Takács Gyula könyvtárban október 2-án 3 órától, és aztán október 4-én a Fekete István látogató központnál is várnak benneteket a Deseda tópartján egész nap, 10-től délután 4-ig tart majd ez a rendezvény. Extrém élővilág, interaktív múzeum pedagógiai foglalkozás is lesz, távcsöves madár megfigyelő hajózás a Desedán 12:30-kor és délután 2-kor is, mesesarok is várja a kicsiket, de különleges madárvilág címmel egy előadás dr. Molnár Marceltől, illetve kincskereső és természetismereti játékokkal is várnak benneteket egész nap, sőt lesz csillagtetoválás, lufi modellezés és csónakázás is. Ez tehát majd jövő hétvégén lesz. Most viszont megint csak tánc lesz, mert jön weekend, és a Dancing in the Flame.

0: műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Jön az eső, ezt mutatja az előrejelzés, 3-4 órától elered és egészen késő estig tart majd ez a csapadékos időszak, aztán éjszaka felszakadozik a felhőzet felettünk, jó hűvös lesz reggel 9-10 fok, de már elvileg derültebb égre tekinthetünk fel, vagyis napsütésben is lesz részünk pénteken, de többnyire inkább erősen felhős lesz azért az ég felettünk, 18 fokos maximummal számolhatunk holnap, a hétvégén 21-23-24 fok is elképzelhető, főleg vasárnap, és inkább napos időnk lesz. A reggelek 8-9 fokkal köszöntenek ránk jövő héten végig, és aztán is már ez tartósnak ígérkezik, de még szeptember utolsó napjai nagyon szép időt hoznak nekünk napsütéssel jövő héten is 24-25 fokos délutánokkal.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Ha a lefolyót beszélni tudna...
5: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
4: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán! Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
0: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából. Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?

0: hogy eldugul a lefolyód és a WC-d a beleöntött maradéktól.
1: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
0: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
1: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
0: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
1: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most! Kaposvár rádiója a 91.2.

Ez volt Tate McRae Greedy című dala a Rádió Moston. Hamarosan érkezik James Blunt, egyébként Magyarországra is. Jövő évi turnéjának keretében látogat el újra Budapestre. Taste It Like Summer című dalát viszont a friss hírek előtt énekli nekünk, a No Doubt is zenélni fog. Jön a New Level Empire Wolf Katival és Kygo az Imagine Dragons-szal, de jön Mao és Mori párosa is. A 20 a csúcson friss adással jelentkezik, tehát 3 óra után. A fiúk elemükben lesznek megint, úgyhogy garantált a nevetés, a jó hangulat és a minőségi zeneszolgáltatás. Tartsatok hát velünk, mi is találkozhatunk még 4 óra után. Rádiózzatok folyamatosan, így a 91.2-n.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: és kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Elkezdődött az állattenyésztési napok szakmai programja. Kerekasztal beszélgetés lesz a hétvégén Hajmáson. Jó napot kívánok, délután 3 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Szakmai nappal kezdődött meg csütörtökön a Kán Egyetemi Napok Kaposváron. A MATE Kaposvári kampuszán délelőtt egy agráriumot tárgyaló konferenciával indult a rendezvény, amelynek középpontjában az ágazat aktuális kérdései álltak. A szakemberek többek között a precíziós állattenyésztésről, a növénytudományról, a ló- és nyúltenyésztésről, a halászatról, valamint a talaj- és növénytermesztésről tanácskoztak. A nagy közönség előtt pénteken nyílnak meg a Kán Egyetemi Napok kapui. A mentők munkájának legújabb módszereit és eszközeit mutatják be a Somogy vármegyei mentők most hétvégén egy tudományos kerekasztal beszélgetésen Hajmáson. Az ország minden részéből mintegy 160 mentőorvos, mentőtiszt és mentőápoló érkezik a szakmai találkozóra. A kétnapos program különlegessége, hogy csütörtökön élethű szimulációkban gyakorolják többek között az újraélesztést, a súlyos sérültek és a mérgezett betegek ellátását, valamint a szülésvezetést és az újszülött újraélesztését. Bemutatják a szerveződő helyszíni ECMO egység működését is, amelyet Magyarországon elsőként ezen a rendezvényen láthatnak a kivonuló mentők. 40 éves jubileumát ünnepli a Kaposvári Lamping József Technikum és Szakképző Iskola, amelynek jogelődje 1986-ban nyitotta meg kapuit a Cseri úton. Az évforduló apropóján most felidézik az intézmény történetét, amely az elmúlt 4 évtizedben folyamatosan fejlődött. Új tanműhelyek, iskola szárny és sportcsarnok épült, az utóbbi években pedig az iskola épülete is jelentősen megújult. A Lampingben azóta generációk sajátították el a szakmákat, miközben a szakmai képzés és az összetartó közösség továbbra is fontos része az intézménynek. Minden második magyar munkavállaló váltott már pályát legalább egyszer a karrierje során, derül ki egy reprezentatív kutatásból. A felmérés szerint 10-ből 4-en ma teljesen más területen és iparágban dolgoznak, mint ahol annak idején elhelyezkedtek. A pályaváltás leggyakoribb oka a magasabb fizetés. A megkérdezettek több mint fele mondta azt, hogy nagyobb bér mellett nem hagyta volna el eredeti szakmáját. A munkavállalók megtartásában emellett a jobb vezetői hozzáállás, a kedvezőbb munkahelyi légkör és a nagyobb szakmai megbecsültség is fontos szerepet játszik. A kutatás szerint az elmúlt években a koronavírus járványhoz kapcsolódó változások, valamint a KATA szabályainak módosítása is sokakat késztetett pályamódosításra. Az idei ősz első fagypont alatti hőmérsékletét mérték szerda hajnalban a Nógrád vármegyei Zabaron. A hőmérők mínusz 0,1 fokot mutattak, vagyis éppen csak fagypont alá csökkent a hőmérséklet. A Hungaromet szerint ez azt jelzi, hogy a fagyzugos területeken már kialakulhatott légköri fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is lehetett fagypont alatti hőmérséklet.
2: Időjárás jelentés.
3: A mai napon változékonyabb idő várható, délutára 20 és 22 fokig melegszik a levegő, a több-kevesebb napsütés mellett záporra, zivatarra is számítani kell. Összességében mérsékelt, enyhén, szeles és helyenként csapadékos idő várható.
2: Időjárás jelentést hallotta.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mo és Molly!
6: Ha-ho mindenkinek, sziasztok! Itt a 20 a csúcson jelentkezik a két kusza manus ma is, Vilike.
7: És Miki. Jól nézünk, Miki.
6: Na, drága hallgatók, reméljük, hogy minden oké veletek is, és velünk tudtok tartani ebben a röpke egy órácskában, mi nagyon örülnénk neki. Mert hogy jó zenék, újdonságok, retro helyezet, minden elengedhetetlen kellék itt lesz, ami egy jó kis hacshoz kell. Persze a főszereplő természetesen megint egy nagyon izgalmas téma. Szeptemberrel bizony sok esetben eljön a mi időnk, Vili.
7: A hőn azt mondok nyara.
6: Nem erre gondoltam, és nem is az iskola kezdésre láttam egy jó mémet, tudod, hogy egymás mellett ott van egy fotón egy szarvasbika, meg egy iskolás kisgyerek, oda volt a szöveg, hát hogy igen. Itt a szeptember eljött a bőgés ideje.
7: Ez arra gyors, ez jó. A kisgyerek nem akar menni iskolába,
6: igen.
7: A bika meg nagyon akar menni valahova.
6: Így van. Na, azért fogalmaztam így, mert ebben az évszakban nagyon sok díjátadó zajlik, köztük a mi egyik kedvencünk, amihez évről évre szeretünk visszatérni, úgyhogy most sem lesz ez másképp. Beszélnünk kell róla, hogy szeptember 3-án újra kiosztották az Ig Nobel díjakat.
7: Ezt csináltuk tényleg, ezek a...
6: Tudtam, hogy hiányzott. Kicsit igen.
7: Zizi díjak egyszerűen.
6: Tavaly és tavaly előtt is foglalkoztunk a témával, mert hogy ez a rangos elismerés pont olyan, mint mi, mint a 20 csúcson. Legalábbis szeretném azt hinni, hasznos, de kicsit nyakatekert. Vagy úgy is mondhatnám, hogy a feje tetején hatékony, mint mi. Általában. Na, ha valaki lemaradt volna, akkor egy kis gyors talpaló. Az Ig Nobel díjat a nemzetközi tudományos élet azon szereplői kapják meg, akiknek tevékenysége értelmetlen felfedezésekhez vagy mulatságos javaslatokhoz vezet. A legnevesebb tudományos kitüntetés komolytalanabb változatát egyébként azok a kutatók érdemlik ki, akik eredményei egyszerre késztetnek nevetésre, de gondolkodásra is. És ez nagyon fontos.
7: Ami értelmetlen lehet hasznos.
6: Ugye? Így van. Tehát, hogy maga a kutatás értelmetlen, mert azt majd ma ezt megint bebizonyítjuk, hogy azt mondod, hogy atya úristen, mekkora baromság, hogy lehet ilyennel foglalkozni. Aztán az eredmény hoz valami olyan meglepő dolgot, amire azt mondod, hogy azta. Pontosan ez az Ig Nobel-díj, hogy azért mégsem haszontalan, mert hogy valami haszna van, csak nyilván a tudományos életben ennél sokkal előremutatóbb dolgokra szoktak utána nézni. Gondolj csak bele, az elmúlt években ugye magyar kutatók is voltak díjazottak, beszélgettünk is velük, mégpedig Acél Balázs és Bognár Miklós, az ELTE PPK kutatói, akik egy nemzetközi csoport tagjaként kapták meg magát az elismerést, ők ugye azt kutatták, hogy bizony a közhiedelemmel ellentétben a pénzfeldobás nem 50-50 százalékban igazságos.
7: Hát én szerintem nem százalékra gondol ilyenek az ember, hanem a szerencse dolga.
6: Hát de a szerencse dolga. De onnantól kezdve, hogy nem 50-50, onnantól kezdve az már nem a szerencse dolga. Mert ők bebizonyították, hogy bizony az esetek egy részében többször van fej,
7: de nem
6: mint írás.
7: Tudod manipulálni? Nem tudod.
6: Manipulálni nem tudod, de akkor sem teljesen igazságos, mert ha te azt mondod, hogy te fej, én meg azt mondom, hogy írás, akkor automatikusan neked matematikailag nagyobb esélyed lesz nyerni. Van nálad egy fénypénz? Próbáljuk ki.
7: Csak euró.
6: Ez pont jó.
7: Dollár?
6: Pont jó, az is pont jó.
7: 1000 eurós van csak.
6: A 10000-es hiába dobáljuk. Na mindegy, akkor majd szerzünk egyet és kipróbáljuk. Na, idén nem voltak magyar díjazottak, viszont voltak nagyon érdekes és tényleg ilyen nyakatekert kutatások, úgyhogy ezeket elhozzuk ma nektek, jó? Dr. Willivel kutatunk mi is. Mielőtt azonban belekezdenénk, meghallgatjuk listánk 19. helyezettjét, ugyanis Sombrer ide csúszott le a Potential című dallal, még mindig itt van azonban a listán, úgyhogy ez jön most.
8: A 19.

0: Ez a csúcson. Egy slágerlista, ami téged is a csúcsra juttat.
1: Ő volt Szombra és a Potential című dal itt a Kusza 20-as listában, drága hallgatók. Na, Ig Nobel díj, ugye beszéltünk arról, hogy néhány éve magyarok is kaptak díjat, mert kiderítették, hogy bizony a fejnek nagyobb esélye van, mint az írás.
2: Hányszor dobták fel?
1: Hú, azt már nem emlékszem, valami nem tudom hány százezerszer, nagyon sok embert vontak be. Hát ahhoz, hogy reprezentatív.
2: Hát mi csak háromszor fogjuk, vagyok négyszer?
1: Háromszor? Legyen három. Na, szereztem egy 200-ast. Te leszel akkor a fej,
2: jó.
1: Én az írás, tehát neked nagyobb esélyed van nyerni. Figyeljetek! A francba.
2: Na hova esett?
1: Fej! Te nyertél.
2: Nyertem, nagyon jó. Lóvé.
1: Írás.
2: Na?
1: Egy-egy. Fej! Te nyertél. Erről beszéltem. Igazuk volt. 3-2-1-re te nyertél.
2: És ha feladott még egyet, lehet, hogy 2-2 lett volna.
1: Fej.
2: Hi-ha.
1: Ennyi, Vili. Tessék.
2: Akkor inkább kőpapírolló.
1: Na gyerekek, 2026-ban is kiosztották az Ig Nobel díjakat. Csodás kutatások kaptak elismerést több kategóriában is. Méltatták idén is a biomechanika, a közigazgatás, a kémia, az orvostudomány, a biológia, a fizika, a technológia, a neurobiológia, a környezettan területeit is. És persze kiosztották az Ig Nobel békedíjat is. Hol kezdjük, Vilike? Kezdjük a biomechanikával, ez manapság úgyis divatos terület. Idén a biomechanikai Ig Nobelt egy brit-amerikai fúzió kutatói kapták, akik zászlajukra tűzték azt, hogy felfedik a csókolózás titkát.
2: Kell, mert az úgy jó titok.
1: Figyelj, olyan dolgokat tudtak meg belőle, és itt igazolom vissza megint azt, amiről beszéltünk.
2: Akkor tudod? Én most eddig leéltem egy ilyen...
1: fél életet, tudatlan csókolózás?
2: Hát azért, hogy a smaci, mert közel kellök a páromhoz.
1: Na igen. Tehát, hogy van bennünk egy ösztön.
2: Van benne egy ilyen, nem csak egy ösztön, egy ilyen szexuálisan is jó.
1: Hát valószínűleg igen, beindítja a szexuális folyamatokat.
2: Kell, hogy minden teljes legyen.
1: Felkészíti a testedet a szexuális együttlétre.
2: És kell még ezek? Ezen kívül van még neki
1: mit
2: más?
1: Mit kutatni? Igen, mert ennek ilyen evolúciós hátterét is vizsgálták, illetve azt, hogy a csókolózás az kimondottan az embereknek a tulajdonsága, mert mi azt gondolnánk ugye a fő emlősök, hogy hát persze, csak mi smacizunk. A nagy pikulákat.
2: Hát lehet, hogy összeérinti a két kutya az órát, az is annak számítaná, hogy megnyajad.
1: Na, elolvastam magát a kutatást. Ez angolul megjelent egy bizonyos magazinban, és nagyon érdekes dolgot tudtam kiszűrni belőle. Ugyanis nem csak mi emberek csókolózunk, és bizony a csókolózás nem csak szimpla izgalmi tevékenység vagy szórakozás. Bizony az evolúcióban is fontos szerepe van, ami mellesleg mondjuk elég undi, de ettől még így van. A kutatásból kiderült ugyanis, gyerekek, hogy bizony a csókolózás két példány között egy aféle teszt. Bizony a potenciális reprodukciós partner, tehát ugye a másik fél, akire azt gondolja az egyik fél, hogy ő esetleg reprodukciós, tehát utódnemzésre alkalmas lehet. Tehát ennek a partnernek a megcsókolása lehetővé teheti a partner minőségének és alkalmasságának értékelését szaglási jelek segítségével, ezen kívül a partner egészségi állapotának, genetikai alkalmasságának feltérképezésével, a száj mikrobiomjainak segítségével. A gyakorlatban ezt mi emberek sokkal izgalmasabban éljük meg, de gondoljatok csak bele, ha valakinek jó a közelsége, finom az érintése és az az illat, amit akkor érzel, amikor bizony érzed a bőrét, meg érzed a száját is valamelyes csókolózáskor, mert azért ott van az orrod közel, és ha finom a csókja, akkor azt szoktuk mondani, hogy úgy átment a teszten, a testünk alkalmasnak ítéli az utódlás megvalósításához. Tehát mi azt szoktuk mondani, hogy tudod, hogy úgy finom a csókja, meg úgy jó, akivel jó csókolózni, arra az ösztöneid azt mondják, hogy vele akkor igen, alkalmas lesz az utódnemzés, és hogyha belegondolsz, tényleg így van, mert akivel nagyon jó csókolózni, azzal mondjuk lehet, hogy szívesen ágyba is bújnál. Akivel viszont nem jó, mert kellemetlen, olyan fura, olyan diszonáns az egész, vagy nem jó ízek, nem jó illatok vannak, azzal az ember nem is akar.
2: Hogy nem vettek egy protkot?
1: Vilik. De hogy ez nagyon nem marhaság. Tehát ebben tényleg van valami.
2: És szerintem ezért van az állatoknál is, ami lehet, hogy nem csók, tehát a pingvinek összeérintik a csőrüket, valami
1: sokkal
2: hasonló.
1: Sokkal inkább ilyen elemzés. Sokkal inkább elemzés, és kiderült, képzeljétek el, hogy rajtunk kívül szinte minden majomfaj csókolózik, a préri kutyák, a jeges medvék.
2: Ráadásul a csimpázok, azok még rá is játszanak.
1: Rá is, igen,
2: előttem.
1: Figyelj, de mondom neked, ha láttatok már jeges medvéket csókolózni, az beszarás, az utóbbiak olyan nyelvezést lenyomnak, hogy nem hiszed el. a jeges macik. Jeges smaci. Nagyon kemény. Igen. Ezen kívül egyes halak, madarak, de még a hangyák is maciznak.
2: Ne, hangyákat nem láttam.
1: Esküszöm, láttam hangyákat. Vannak fotók róla, hogy a hangyák egymás rágó szervét összeérintik. Hmm. Nyilván nem élvezetből, nem azt mondja Jancsi hangya Juliska hangyának, hogy de jó a csáp rágó, nyuszika, gyere fordulj.
2: Gyere. Menjünk egy kört.
1: Gyere, menjünk, lopjunk együtt morzsát.
2: Jó,
1: ilyen nincs, hanem ők elemzik egymást. Na, most mondjátok meg, hogy ez hülyeség. Ez nem az. Hát milyen jó, hogy ez kiderült. Hát gondoltátok volna? Amikor valakinek finom a csóki, akkor gondoljatok erre.
2: Meg amikor már eljut odáig, hogy valakivel csókolódni fogsz, vagy van rá esély,
1: igen,
2: akkor már közelebb kerültél hozzá. Tehát mindenkivel nem lehet.
1: Így van, és ezt is gondold végig. Mert
2: mindenki nem fogadja be a te csókodat.
1: Így van, és azért megnézed a másik száját, és egyszerűen már maga az is egy teszt. Tényleg, ha valakinek megnézed magát a fizimiskáját, meg a száját, akkor benne van az, hogy van olyan nő, akit mi ugye férfiak úgy szívesen megcsókolnánk, de van olyan, akit úgy annyira nem.
2: Megfordítva is igaz.
1: És fordítva is igaz.
2: Hát na, én például téged nem akarnak.
1: Hála az Istennek. Na, ennek megünneplés.
2: De azért puszit adok.
1: Ne, köszönöm, nem.
2: Homlokod, de na.
1: Nem, köszönöm, nem szeretem.
2: Csak kérdezi, ilyen baráti.
1: Ünnepeljük meg azt, hogy semmi.
2: Baráti, öle és csup.
1: Nem akarok csupot, gyerekek, ne. Inkább hallgassunk meg egy dalt, jó?
2: Jó.
1: Mégpedig Chloe Kishát, aki Question of the Day címmel egy új dalt jelentetett meg. Szurkoljatok nekem, gyorsan tudok futni, hogy megússzam. Jó, jön a dal,
2: nem, aztán nem, folytatjuk. Nem vagyok ennyire veszélyes.
3: A 17.

0: egy nagyon kellemes kis őszi dal, Chloe, Kisha és a Question of the Day című dal újdonságként jelentkezett be itt a 20 csúcsomban, nem sokára jövünk egy másik újdonsággal. Előtte azonban kutatunk tovább, most hagyjuk a smacizást, szerencsére megúsztam, jelentem.
1: Vicceltem, Miki.
0: Tudom én. Na, nézzük meg a közigazgatási díj nyerteseit, Vili.
1: Közigazgatás, várja, hát, oké, mondjuk, na, hajrá.
0: Igen, nagyon fura a gyűjtőfogalom ez. Nagyon érdekes maga a kutatás. Gyerekek, képzeljétek el, egy kutatócsapat, melyben adott delegált tagokat, hogy így mondjam, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada is, azt kutatta, hogy a felsőbb osztályba tartozó emberek sokkal kevésbé gyakorolnak empátiát a szegényebbekkel szemben. A kutatásból egyértelműen kiderült, hogy a felsőbb osztályból származó emberek nagyobb valószínűséggel lopnak édességet gyerekek készleteiből, és másfajta etikátlan viselkedést is tanúsítanak.
1: Itt most egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy az anyagilag jó módban állókról van szó, az a felsőbb osztály.
0: Így van, így van. Figyelj! A laboratóriumi vizsgálatokban a felsőbb osztálybeli egyének nagyobb valószínűséggel mutattak etikátlan döntéshozatali hajlamokat, értékes árukat vettek el másoktól, hazudtak tárgyalásokon, csaltak egy esetleges díj megszerzés esélyeinek növeléséért, és támogatták az etikátlan viselkedést a munkahelyen, mint az alacsonyabb osztálybeli egyének.
1: Szép.
0: De most komolyan, ez azért, érted, egyrészt vérlázító, másrészt viszont döbbenetes is egyben. Az eredmények azt mutatták, hogy a felső osztálybeli egyének etikátlan hajlamai mögött egyrészt az önközpontú szociális kognitív hajlamok állnak, másrészt a kapzsisággal szembeni alacsonyabb érzelmi ellenállás. Gazdag gyökerek. Mondhatjuk
1: gazdag
0: így.
1: Gyökerek.
0: De most komolyan, most viccelünk vele, de elképesztő, hogy ezt valóban lehet szociológiailag kutatni, és mit szoktak mondani? Mit szoktak mondani? Ki a legsóherebb?
1: A leggazdagabb.
0: Köszönöm. Köszönöm.
1: Adj hatalmat, egy emberleg, és meg tudod milyen.
0: Igen, általában el is hasalnak a legtöbben. Uh-huh. Na gyerekek, nagyon durva, nagyon durva. Nem sokára hozunk újabb kutatásokat, ho-ho, a lényeget még csak most hozom majd, de drágáim, nagyon jó lesz. Előtte azonban blokkunk végén meghallgatjuk másik újdonságunkat, Dove Cameron When in Rome című dalát. Felhívnám a figyelmet a dal elejére, hogy hogy indul el maga hangszerelésileg. Tehát, hogy egy nagyon ismerős, nekem rögtön beugrott egy régi dal, emlékeztek még Tiffany I Think We're Alone Now című dalára? I think we're alone now.
1: Meg lehet inkább hallgatni, mit most fülkófonáltál.
0: Na, sokaknak beugrott, csak te botfülű vagy, igen. Na, szóval, hogy úgy kezdődik ez az új dal, mint az a régi Tiffany, de én azt hittem, hogy egy feldolgozás, de közben nem. Na, megmutatjuk már is nektek. Jön Dove Cameron és a When in Rome, utána pedig elmegyünk egy pici szünetre, aztán jövünk vissza, és folytatjuk tovább a tudományos 20 csúcsot.
2: A 13.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna...
4: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
6: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
7: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
5: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
5: Hogy eldugul a lefolyód és a WC-d a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
5: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
3: És a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
5: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Világslágerek, világsztárok ajánlásával.
8: Hello, I'm Hillary Clinton, the first lady listening to Who's a Chuchon, and well, Mickey is so sexy.
0: A 20-20-as slágerlista.
9: Visszatértünk, így van, folytatjuk tovább a 20-20-as slágerlistát. Ig Nobel-díj 2026. Eddig kettő kutatásról számoltunk be, mind a kettő nagyon érdekes volt. Egyrészt ugye a csókolózás, hogy miért is csókolózunk, másrészt pedig az, hogy a gazdagok gyökerek sokszor. Igen, ezt mutatta ki a kutatás.
10: Ne általánosítsunk.
9: Nem általánosítottam, én csak a kutatás eredményét tártam a hallgatók elé. Na, figyeljetek! Az orvosi Ig Nobel-díj jöhet? Vicces lehet, de rengeteg ember küzd a problémával. Valaki az orr csontjainak rendeződése miatt, lásd, orrsövény ferdülése van, legtöbben pedig csak úgy, ha náthásak vagy akármi, mert hogy orrot mindenki fúj, mégpedig azért, hogy megfelelő mennyiségű levegőhöz jusson. És bizony azt is mind tudjuk, hogy milyen borzasztóan rossz érzés az, amikor nem kapsz levegőt az orrodon. Nem tudsz normálisan aludni, de létezni is nagyon nehéz vele. Nos, egy japán kutató a helyes orrfújás aerodinamikáját kutatta, és áramlás mérővel mérte a kiáramló levegő térfogatát és sebességét, külön-külön az egyes orrjukak esetén.
10: A sebességet tudnék tippelni, mielőtt mondom, hogy kíváncsi, hogy igazán lesz, tehát amikor tüsszentesz, kiáramló levegő van, ott szerintem közel 300 km/h jön ki a tutyi.
9: Lehet, így van, mert hogy a kiáramló tiki-taki mennyiségére nem tért ki a kutatás.
10: Ez jó. A tiki-taki mennyisége nem foglalkozom, csak a levegő. Tegyük föl, tiszta levegő jön ki.

0: Tűzszentésnél 300 km per óra. Na mennyi?
1: Brutálisan. Nem tudom.
0: Hát nincs benn?
1: Nincs. De brutálisan nagy, igen, orfújásnál is elképesztő tempóval jön ki a levegő, ezért tudjuk kifújni a tikitakit. Ezt a bácsi bebizonyította. Na, én nagyjából ennyi, tehát semmi. Egyébként igen, arra is felhívták a figyelmet, hogy annyira fontos az orrunk tisztasága, hogy például ugye nagyon sokan használnak orrsprét, amikre egyébként rá lehet szokni.
0: Nekem kellett hozzá 3 nap, hogy kibírjam, hogy ne fújjam be, és akkor végül is nem dugult el az orrom már orrspré nélkül sem.
1: Na, menjünk át a fizikai Ig Nobel-díjra. 2 amerikai, 1 kínai és 1 indiai kutató nyerte el, akik bizony egy a hétköznapi gyakorlatban szintén roppant kényes és fontos témát kutattak. A nagy négyes ugyanis beható elméleti és kísérleti kutatást folytatott a fröcskölésmentes piszoár kifejlesztése érdekében.
0: Ez támogatom.
1: Azt akartam mondani, hogy lehet, hogy sokan most felröhögnek, de kevés undorítóbb dolog van, mint beszűrődő fényben nézni, mi van a piszoárnál, hogyha a férfi ember fölé áll és elengedi a sárga Niagarát.
0: És nem tud célozni.
1: Akkor meg pláne, de egyébként is olyan porlasztás van a piszoárnál, hogy ha nem lősz mellé és csak bele, akkor is, ha úgy szűrődik be a fény, megláthatod, hogy olyan porlasztás zajlik ott, hogy nem akarod tudni. De most komolyan. Úgyhogy támogatjuk. Na, neurológiai, azon belül szaglástudományi Ig Nobel-díjat is kiosztottak. Egy nemzetközi 4 kutatóból álló csapat kapta. Ők arra gyűjtöttek bizonyítékot, és ez nagyon érdekes megint, hogy a szülők csodálatosnak érzik kisbabájuk illatát, de a tinédzser gyermekét már nem.
0: Akkor már menjen ki a fészekből.
1: Rátapintottál a lényegre, öcsém. Rátapintottál a lényegre.
0: Ben van az evolúcióban.
1: De komolyan, én ezt nem gondoltam volna. Hiszitek vagy sem, a szaglástudomány, azaz az olifaktológia nem tréfa dolog. A tudósok 235 szülő bevonásával végezték a kísérleteket, mely után olyan következtetést vontak le, hogy a természet zseniális dolgokat művel, amikről fogalmunk sincs, vagy csak ráérzünk, mint ahogy Vili az előbb. Ösztöneinken keresztül irányít ugyanis bennünket. A kisbabák jó illata a kötődést igyekszik fokozni ugyanis.
0: Erre mondják azt, hogy kis baba illata van.
1: Így van, ezért imádja mindenki a picinek az illatát, mert olyan kis finom, olyan kis puszilgatni van, olyan kis jó illatú, úgy szimatolgatod. Ám a tinédzser bizony már kevésbé finom illatú.
0: Különösen egy edzés után.
1: Oké, de hiszitek vagy sem, az a jellegzetes tiniszag nem feltétlenül az igénytelenség foka, hanem hogyha izzad, akkor erősebbek ezek a szagok, erősebbek az illatok. Ez pontosan azért van, hogy a természet így kezdi el a leválasztást. Uh-huh. Hogy egyszerűen ne vonzódj így ösztönösen a gyerekedhez adott esetben, hanem egy kicsit legyen a szó jó értelmében taszítóbb, hogy már nem akarod azért a tinédzser gyerekedet. Nyilván megpuszilod, meg megöleled, meg akármi, de hogy úgy nincs benned az, mint egy kisbabánál, hogy bugyú, megharapgatod, meg megkapod a lábát, meg megpuszilgatod, tudod? Nagyon durva, nem?
0: Hát a gólyáktál is azt hiszem egyetőször áll ki már a tinédzser gólya, uh-huh. Tehát nem engedik viszont a fészekbe, nyilván beengedik, mert az az otthona, de azért érezhetik vele, hogy mire jössz, mert nem a tied.
1: Mondjuk nem tudom, hogy vonjunk párhuzamokat a gólyák és az emberek között.
0: Én kellétől megtudtam.
1: Kell elszagolgatja a kölykeit?
0: Nem. Ja.
1: Nem. Ennyi, köszönöm, Villike. De gyerekek, nem sokára feltesszük a pontot az íre, mert bizony bebizonyítjuk, hogy van értelme megfejni egy csótányt. Komolyan mondom. Több dolog kiderült ebből a kutatásból, amin elképedtem. Na, nem sokára hozzuk a részleteket.
0: Eddig még viszonylag értelmes dolgokról beszéltünk.
1: Figyelj, de egyébként megint egy olyan sztori lesz, amire azt mondod így kapásból, meg hallgatóink is azt mondják, hogy Úristen, Jézus, már nem mi az a marhaság. Aztán majd amikor elárulom a részleteket, akkor meg tátjátok a szátokat, hogy mi? Na majd mindjárt. Előtte azonban meghallgatunk egy dalt, a Nickelback.
0: De szeretem.
1: Szeretjük őket. Leave Me Behind, ez daluk címe, ez jön most.
2: A 12.

0: Hú, de jó kis dal volt. A Nickelback, ugye mi támogatjuk a rockzenét is, úgyhogy ezért is van a Nickelback bent a listában.
1: De ő nem támogat bennünk a koncertjegyekből, na hát. Egy budapesti fellépés jó adhatna.
0: Ja, nem tudom, jönnek-e. Az a baj, a Ghostnak is véget ért a turnéja, ők se jönnek, most egy...
1: Brian Adams jön, emlékszel rá, még valamelyik rádió, hogy játszottunk kis kibelépőket.
0: Itt a mostom, itt, persze, volt, na volt, a koncertjegyek, mi sorsoltuk ki ők.
1: Jön megint Brian Adams, decemberben vagyok, el kéne mennem rá, na jó.
0: Szereznek neked egy egyet, szeretnéd?
1: Hív fel.
0: Brian. Na, fej vagy írás, ugye te vagy a fején az írás, megint itt a pénz. Írás, most én nyertem. Megint írás, megint én nyertem.
1: Na látod, hogy az előző tudományos megfigyelésed nulla.
0: 3-0.
1: Na látod, ne, ne.
0: Vili.
1: Nesze.
0: Jósolok a PIN kódodból a jövődre nézve.
1: Oké. Okay.
0: Bazi csóró lesz ő. Na fej, most te nyertél.
1: Jó van.
0: A csúcson kell abba hagyni, Vili. Na, jöjjön az ötödik helyezettünk, ami micsoda?
1: Hát a retro.
0: Hogy vártuk már. Nemrég töltötte be 64. életévét Joan Cattrall, a brit szinti popzenekar a Human League egyik női énekese. Emlékszel még a Human League-re? A csapat igazi sikerét az 1981-es Don't You Want Me hozta meg. Don't you want me.
1: Ez férfi zenekar. Don't.
0: Férfi volt az énekes, de volt két női énekes is ebben a zenekarban.
1: Aha.
0: Az egyik őjük volt Joan Cattrall, aki most ugye 64 éves lett. Aztán olyan kiváló és egyedi hangzású dalokat készítettek, mint például az 1986-os Human, és bevallom, az egyik kedvenc dalom. Ezt fogjuk meghallgatni engedelmeddel, de nem fogod megbánni te sem, és a hallgatók sem remélhetőleg, mert hogy annyira érdekes a hangulata és a hangszerelése ennek a dalnak, hogy ezért az egyik kedvencem ever. Annyira harmonikus a dal, de nem csak a dallam világban, hanem a zenei rendezésben is, hogy az újra és újra lenyűgöz engem akárhányszor hallom. Akkor jöjjön a retro helyezett, a Human League 1986-ból hozza a Human című dalt.
2: Húz a csúcson!
3: Gyönyör a kövön.
4: Oh, that's nice.

0: Ez itt a csúcson. A 20 a csúcson.
1: Jaj, mondom, engem újra és újra lenyűgöz. The Human League és a Human. Én csak egy ember vagyok.
2: De I'm milyen? Only human. De milyen?
1: Nem,
2: igazad volt, biztos jó.
1: Ugye, hogy milyen jó dal volt?
2: Egyáltalán lüktet az egész, minden harmóniában van mindennel, jól fogalmaztam?
1: Így van. Tehát, hogy harmóniában van a dallammal a hangszerelés, a hangszerekkel maga az egész zenei alkotás, nagyon jó volt hozzá, az énekes énekhangja is elképesztően jól passzol hozzá. Ez egy lassabb dal, de mégsem érzed lassúnak, de nem érzed túl gyorsnak sem, hanem egy kicsit így... Ez az a dal, amit meghalasz a rádióban, és így, ha vezetsz mondjuk, akkor egy kicsit így lassabban. Kikap a mindennapokból, egy picit úgy klippen
2: érzed magad. Ezek a levezető zenék, nem? Inkább így mondanám.
1: Nagyon szép levezetés és felvezetést is tud lenni ez a dal. Ha értitek, mire gondolok. Na gyerekek, akkor igen, itt tegyük fel a pontot az íre. Ig Nobel-díj 2026, nagyon sok kutatás van, ami marhaságnak tűnhet, aztán közben rájössz, hogy hoppácska, hoppá. Egy 11 tagú csapat nyerte el a kémiai Ig Nobel-díjat. Előre szólok, baromságnak tűnik, már-már abszurd őrültségnek megfejni egy csótányt, de a végén, ahogy mondtam, néztek majd és rohantok a boltba csótánytejért.
2: Én nem fogok. Tehát az biztos, hogy nem. Nem tudom, mennyi kell hány csepp egy csótányból, de nem érdekel.
1: Álljunk meg egy pillanatra, mielőtt a csótánytejre rátérnénk. Hát maga az is egy elképesztő felfedezés, hogy létezik egy olyan rohadt csótányfaj, ami eleven szülő és szoptatja az utódai gyerekek. Hát gondoltátok volna? Például a madagaszkári bütykös csótány is eleven szülő, ezt se tudtátok szerintem, és a mi esetünkben
2: Én a nevét se tudtam, madagaszkári bütykös csótány.
1: Tessék, eleven szülő. Pontosabban áll eleven szülő, hogyha nagyon pontosak akarunk lenni, de ez részletkérdés. A mi esetünkben a Diploptera punctate...
2: Nagyon szép neve van.
1: Azaz a csendes óceáni bogárcsótánya fontos, egy speciális tejjel eteti ugyanis az utódait, emetejet már laboratóriumi körülmények között is elő tudják állítani, tehát nem kell hozzá csótányt fejni, és csak mondom, gyerekek, és itt jön a második hűha, hogy ennek a tejnek a tejfehérjéje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehén tejé.
2: Hát én akkor is maradok a bociknál.
1: Én viszont szemrebben is nélkül megkóstolnám a csótánytejet.
2: Úristen.
1: A kis rizstejemet lecserélem csótánytejre.
2: Én meg téged.
1: Egy normális műsorvezető társa és barátra. De most jó lenne arról beszélgetnétek, hogy az unortodox gazdaságpolitika hatása korszakunk gazdasági tényezőire. Jobb lenne ilyen műsor csinálni, gyerekek, fejjünk csótányt.
2: Nem tudom, inkább te lehet fejni.
1: Óva intek mindenkit attól, hogy otthon most összeszedje a csótányokat és megfejje őket, ez nem az. Ehhez, ahogy mondtam, egy különleges csótány kell, vagy amikor a madagaszkári bütykös csótány tejéről nem hallottam még, viszont a csendes óceáni bogár csótány teje, ahogy mondtam,
2: most hallottuk róla.
1: Négyszer több energiát tartalmaz, mint a tehén tej.
2: Inkább legyek fáradt.
1: Sokkal több fehérje, sokkal több. Inkább legyek fáradt, oké. Na, én innék csótánytejet. Na, ha pedig már állatvilág. Egy 6 tagú kutató csapat nyerte el a biológiai Ig Nobelt. Ők azt kutatták, hogyha különböző napszakban, különböző hőmérsékleten lépsz rá egy mérges kígyó különböző testrészeire, mekkora eséllyel fog rohadt agresszíven átsegíteni a túlvilágra.
2: Milyen finoman fogalmaztál.
1: Mondjuk ezt nagyjából borítékolni tudnám, hogy akár reggel, akár a lemenő nap romantikus fényénél lépsz rá egy mérges kígyó bármelyik testrészeire, az meg fog marni. Még akkor is, hogyha éppen rakszett számokat, vagy esetleg gyermekdalokat dudorászol közben. Tök mindegy, hol, tök mindegy, mikor, és tök mindegy, melyik részére lépsz rá, de a mérges kígyó megmar. Ez a kutatás nem volt annyira egyszerű azért ilyen szempontból, mert persze az ember azt mondaná, hogy de hülyék vagytok. Nyilván a véletlenszerű balesetekből származó kígyómarásokkal kapcsolatban végezték ezt a kutatást, igen, és ezzel kapcsolatban tartogatott fontos információkat, mert hogy mi ugye könnyen beszélünk, nálunk nagyjából homoki vipera van Magyarországon, ha jól tudom.
2: Az is nagyon ritka, szerencsére.
1: És ritka,
2: inkább de sikló, hát... de attól nem kell tartanunk, kedves hallgatók, ne verjük olyan a siklókat, engedjük útjukra őket.
1: Így van, és nem kell tőlük megijedni. A múltkor képzeld el, pont egy futás közben a Desedán megláttam egy nagyon szép ilyen egyméteres jószágot, pont egy ilyen kifejlett, ilyen fiatal felnőtt sikló volt, összetekeredve a bicikli út közepén. És úgy voltam vele, hogy hú, bátyát, rajtad nagyon át fognak biciklizni. És ezért próbáltam.
2: Elpiszkáltad?
1: És próbáltam tudni kézzel odébb segíteni.
2: Jaj, meg merted fogni.
1: Figyelj, az a durva, hogy nem tudtam megfogni, fölágaskodott, és ilyen nagyon fura, ilyen...
2: eljátszott a libera.
1: Komolyan, figyelj, és úgy jött felém, tehát ilyen bátor kis
2: sűzetőkös. Gyere, apacsi, gyere, átcsalogattad?
1: Volt vér a pucájában, aztán utána egy mögé kerültem, akkor ugye nyilván már elveszítette a fókuszt, úgyhogy onnantól kezdve szépen elinalt a tó felé, és így megmentettem. Jót akartam csak neki. Na, tehát nálunk nincs ilyen kígyó, de azért nagyon sok ország van, ahol egyébként minden harmadik lépéssel véletlenül ráléphetsz egy mérges kígyóra, és azért az nem vicces. Na, végezetül pedig, ezt is imádom, talajkutatási díjat is nyert valaki az Ig Nobel átadón. A tudósok, akik díjat kaptak, a világ 25 különböző országának földjébe ástak el összesen 1000 darab ugyanolyan alsógatyát 2 hónapra. Lássatok csodát, kiderült, hogy van olyan talaj...
2: Ezek használt alsógatyák
1: voltak? Nem, ezek vadonatújak voltak. Elmentek 25 különböző országba, és összesen 1000 darab ugyanolyan, teljesen színben, márkában, méretben, mindenben ugyanolyan alsó nadrágot ástak el a földbe 2 hónapra. A durva az, kiderült, hogy van olyan talaj, ahol a gatyák szinte sértetlenül kerültek elő, ezzel szemben voltak olyan országok, ahol a gatyák szinte teljesen megsemmisültek. Hm. Nagyon durva, mi?
2: Ilyen hogy jut valaki eszébe?
1: Hát ezért Ig Nobel. Hogy végül is hasznos, mert ugye talaj
2: különböző. Jó, hogy kívánok, kérnék egy 1500 darab gatyát egyforma mintával, egyforma anyaggal, egyforma méretben. Köszönöm szépen.
1: És ugyanitt a szomszéd utazási irodában szeretnék egy oda-visszát 25 országba. Na, végezetül béke Ig Nobel. A díjazott kutatók bebizonyították, hogy az emberek azokat a barátaikat sokkal jobban szeretik, akik paraszt módon viselkednek azokkal, akiket az ember utál. Magyarul lefordítom. Te nem szeretsz valakit.
2: Igen.
1: Ha én bunkó vagyok azzal az emberrel, akit te nem szeretsz, akkor engem sokkal jobban fogsz szeretni.
2: Nem. Pedig én szeretem, hogyha nem vagyunk bunkók.
1: Én igen, tehát tudom, hogy te nem is nagyon szeretsz rosszba lenni senkivel, én ugyanígy vagyok ezzel, meg én nem szeretem, hogyha segítenek haragudni. De az emberek többsége nem így működik, Vili. Hmm. Ezt a kutatások bebizonyították, gyerekek. Ebből kiindulva üzenjük azoknak, akiket ti nem szerettek, hogy... Nyeng be. Na, veletek vagyunk, ti is velünk. Puszilunk mindenkit, jövő héten találkozzunk újra.
2: És amíg nem lesz porlasztásmentes piszoár, menjetek az udvarra.
1: Kinek ez a Máriája, de nem még mindig az udvarra jár.
2: Hát, az porlasztásmentes.
1: Én tudom, de te ufókat kémlelsz igazából. Nem versz át minket.
2: Nem mindig az udvarra járok.
1: Vajon hány nagyhatalomnak a műhold felvételén látszódhatsz, Vili? Ott az Eiffel tornyod árnyékában. Ott állsz észak és kémleled az eget.
2: Köszönjünk el.
1: Szerintem is, gyerekek. Teddy Swims dalával búcsúzunk. Break up in reverse. Ez a dal címe, ezzel levezetünk. És találkozunk jövő héten. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
2: Hello!
3: A második!

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Adiós!
0: Reklám.
2: Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért.
3: Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Ó, igazán epic.
4: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
5: Skoda. A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfikar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Dome-ban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
6: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
7: Visszatérnek a tenyészállatok. Látványos bemutatók, lovas élmények és családi kikapcsolódás szeptember 25-e és 27-e között Kaposváron, a Kán Egyetemi Napokon. A gyerekek mesetérképpel fedezhetik fel a kiállítást. Színpadon az Iskiri és Brand Nyúl. Ingyenes buszjárat. Részletek és jegyvásárlás a kaposvárinapok.hu oldalon.
8: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen!

0: kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Farmer alkotásokkal díszítették fel a Ripőrónai utcát Kaposváron. A hétvégén is lesz kutatók éjszakája. Jó napot kívánok, 4 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Már októberben lehet szállást foglalni a Deseda kempingbe, amely a tervek szerint jövő május elején nyitja meg kapuit. Borhi Zsombor alpolgármester a csütörtöki közgyűlésen elmondta, a város már megkötötte a szerződést az üzemeltetővel, aki októberben kezdi el a szálláshelyek hirdetését és értékesítését. A kempingben még néhány garanciális munkát el kell végezni, ezeket a kivitelező a nyitás előtt befejezi. Negyedik alkalommal rendezték meg szerdán Kaposváron a Színezd újra című közösségi programot. A Kaposvári Szociális Központ Gyöngyfa napközi otthonának rendezvényén idén az Indigo és a Farmer állt a középpontban. A résztvevők a Ripőrónai utcában közösen készítettek farmerből készült díszeket a fákra. A szervezők szerint a farmer az egyenlőség, a kitartás és az összetartozás jelképe, a program pedig összehozza a fogyatékossággal élőket, a diákokat és a városlakókat. Az eseményt a Tanárok zenekar műsora is színesítette. A szív, az erek, az alvás és az érzelmek is téma lesz a kutatók éjszakáján Kaposváron. A programokat szeptember 25-én és 26-án rendezik meg több helyszínen. A Kaposi Mór Oktató Kórházban például azt mutatják be, hogyan segíti a korszerű CT a szívbetegségek korai felismerését. A résztvevők VR szemüveggel a szív működését is megismerhetik, és szimulációs modellen a szívultrahangot vagy az újraélesztést is kipróbálhatják. Az Országos Vérellátó Szolgálat programján a vér útján követhetik végig a véradástól a betegellátásig. A digitális tudásközpontban pedig robotokat, okos otthonokat és háromdimenziós nyomtatást is közelebbről megismerhetik az érdeklődők. Törvényjavaslatot nyújtottak be arról, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. A parlament honlapján elérhető előterjesztés szerint a változás már 2026-ban életbe léphetne. December 24-én az üzletek egész nap zárva tartanának, szemben a jelenlegi szabállyal, amely főszabályként délután 2 óráig teszi lehetővé a nyitvatartást. Bizonyos üzletek továbbra is kivételt jelentenének. Nyitva maradhatnának például a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, virág- és édességüzletek, valamint a benzinkutak. Ugyancsak működhetnének a pályaudvarokon és a repülőtereken található üzletek. A javaslat szerint a közbiztonsági, egészségügyi, közlekedési, energetikai és közműszolgáltatások folyamatosságát a jelenlegi kivételi szabályok biztosítanák.
1: Időjárás jelentés.
2: Késő délután még helyenként kialakulhat eső, de fokozatosan csökken a csapadék esélye. Éjszaka változóan felhős idő várható, hajnalra 9 fok köré hűl a levegő. Holnap, pénteken pedig felhősebb időszakok mellett már hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Jelentős csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 19 fok körül alakul.
1: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
3: Micsoda órán vagyunk túl, a srácokkal mindig élmény együtt tölteni egy kis időt, de micsoda óra előtt állunk, annyi jó kis dalunk lesz. Hát füleljetek továbbra is, és énekeljétek a Honeybiz-tel Dániel Figergővel együtt, hogy bárcsak lennék, a folytatás már a tiétek, hogy hol. Itt azonban a 91.2 My Smith jön most, ez a Stay című dal.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Ez azoknak szólt, ez a dal, az Entrance Stayin' Alive címűje, a Bee Gees dalból a feldolgozás, akik úgy érzik, hogy na, ez a nap aztán keményen oda tett nekik, és mégis túlélték. Sokkal könnyebb, ha hallgatjátok nálunk a rádió mostanak legváltozatosabb zenei kínálatot, és ha tudunk, akkor segítünk nektek, illetve kérjük a segítségeteket, ugyanis a mai napon a délelőtti órákban elhagytak egy gyűrűt, ami egy kisebb borítékban volt, rajta volt a hölgy neve, telefonszáma. Lehet, hogy a Kaposvár plázában, a Spárban vagy a Berzsenyi utcai Lidl-ben tűnt el. A gyűrű egyik fele fehér arany, a másik fele sárga arany. Ha megtalálta valaki, juttassa vissza a gazdájához rajtunk keresztül esetleg. Hívjatok, írjatok 70 32 32 355, és elirányítunk benneteket a hölgyhöz. Nagyon hálás lenne a megtalálónak. Mi pedig nektek vagyunk hálásak, és már is felelevenítjük a régi nyarat. Már az ide is lassan az lesz. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi és Dr. Béres jön.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zseb.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight?

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Jön megint előjáróban egy kis ízelítő a Kapospont ma esti adásából. Például bemutatjuk azt, hogy kibővíti az önkormányzat a Kaposvár számít rád ösztöndíjat. Így döntött ma a Kaposvár közgyűlése. A képviselők a megújult közvilágításról is beszéltek. Épek és a Gyöngyfa napközi otthon gondozottjai közösen díszítették ki tegnap a Riprónai utcát. Ezúttal farmerekből készültek a színes díszek. És nemzetközi papírsárkány találkozót szerveztek a napokban Zamárdiban. Az égen járó fesztivál alkotásaihoz ezúttal az időjárás is kegyes volt. Megmutatjuk, milyen pompázatosan mutattak az égen ma este a Kapospontban.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják, akhatják a Kapos Televízióban.
2: Műsorajánló.

0: Kezdd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
1: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
3: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából. Ha a lefolyód beszélni tudna...
4: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyed a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

bizony nagyon jó veletek lenni. To Be With You című dalát hallgattuk Mr. Bignek a rádió moston, de lassan el kell köszönnöm, viszont hagyok itt nektek mosolyt, egy gyönyörű életről szóló dalt, víziót is, és rengeteg sztárt. 5 óra után indul a zenemaraton. Tartsatok hát velünk, Lily Allen, a Purple Disco Machine és Hertz, Caramel, Meghan Trainor mind zenélni, énekelni fog, és Willy William is, ez a Life is Life című daluk. Találkozunk jövő héten is, Györfi Bettát hallottátok, minden jót! Life!

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
3: Állást keres? Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft-hez. Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor és gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja 30 500 66 16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
4: Ezúttal a Kovalszky meg a Vega tölti meg a Pannon Lovas Akadémiát a Kán egyetemi napokon. Szeptember 25-én pénteken egy fergeteges bulira várunk. Kapunyítás 7:30, koncertkezdés este 9:00. Légy részese a Kán egyetemi napok legnagyobb buliának. Ingyenes buszjárat gondoskodik a kényelmedről. Jegyek elővételben a kaposvárinapok.hu oldalon kaphatók.
5: Újra pluggingra fel! Ha szívesen kocogsz a szabadban, és elkötelezett vagy a tiszta környezet iránt, akkor ezt neked találták ki. Szeptember 26-án futunk, szedünk! A Trivium Kft. Környékét tisztítjuk meg. Kijelölt útvonal, Szenna, Zselic-Kisfalud, Szilvász-Szentmárton, Pacsa. Tegyük zöldebbé környezetünket. Egyénileg vagy csapatban is versenyezhetsz. A cél, hogy a 2 órás szintidőn belül minél több szemetet gyűjts vagy gyűjtsetek. Részletek és regisztráció az esemény Facebook oldalán. Légy fit! Légy a jobbikéned! Trivium Plugging.
6: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
7: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
8: Volkswagen.
9: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
10: Számtalan ingyenes közösségi program várja a következő években is a kaposvári polgárokat. Több száz gyermek focizott tegnap a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián. Jó napot kívánok, 5 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Megújul a cukorgyárközi orvosi rendelő Kaposváron. Az épületet 330 millió forintból korszerűsítik. Felújítják a rendelőket, a várókat és a gépészeti rendszereket is. Új fűtési és hűtési rendszer, valamint energiatakarékos világítás készül. Az épület akadálymentesítése is fontos része a beruházásnak. Emellett parkolóhelyet és rámpát alakítanak ki a mozgásukban korlátozottak számára, valamint akadálymentes mosdók is készülnek. A felújítás 2 felnőtt és 1 gyermekházi orvosi rendelőt, valamint a védőnői szolgálatot érinti. 3 éven át ingyenes közösségi és családi programok várják majd a kaposváriakat. A programsorozat 300 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósul meg. Családi napokat, gyereknapi rendezvényeket és farsangi, valamint adventi programot is szerveznek. A Narcisz Fesztiválhoz és a Ripőrónai Fesztiválhoz is kapcsolódnak majd közösségi és művészeti események. Külön programok foglalkoznak a bűnmegelőzéssel, az időseknek pedig több városrészben közösségi és egészségmegőrző rendezvényeket tartanak. A kezdeményezés kiemelt figyelmet fordít a gyerekekre, családokra, idősekre, a nőkre, a fogyatékossággal élőkre és a hátrányos helyzetűekre, de a programok minden kaposvári előtt nyitottak. Több mint 100 gyermek focizott együtt szerdán a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Puskin utcai sporttelepén. a kaposvári program a Grassroots hét része volt, amelynek célja, hogy a futballt minél több gyermek számára tegye elérhetővé játékos közösségi élményként. A résztvevőket 10 állomáson ügyességi, koordinációs és futballos feladatok várták, de ezúttal nem az eredmény számított, nem hirdettek győztest és nem osztottak helyezéseket. A gyerekekkel a kaposvári felnőtt csapat több játékosa is együtt sportolt, az MLS pedig válogatott játékosokat ábrázoló kártyákkal lepte meg őket. Elindult a pályázat a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe, köztük az Igali térségben is. A testületek feladata lesz, hogy feltárják a térség problémáit és lehetőségeit, fejlesztési stratégiát készítsenek, majd összegyűjtsék a helyi beruházási javaslatokat. Térségenként 10 tagot választanak nyílt pályázaton, a jelentkezéseket október 7-ig lehet benyújtani elektronikusan. Az Igali térség a program 10 kísérleti területének egyike, amelyek egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési kerettel gazdálkodhatnak. A tervek szerint a később összeállított fejlesztési projektekről 2027. februárjában a helyiek is véleményt mondhatnak.
0: Időjárás jelentés.
10: Késő délután még helyenként kialakulhat eső, de fokozatosan csökken a csapadék esélye. Éjszaka változóan felhős idő várható, hajnalra 9 fok köré hűl a levegő. Holnap, pénteken pedig felhősebb időszakok mellett már hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Jelentős csapadék nem valószínű, a legmagasabb hőmérséklet 19 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Yeah, Dipchuck, Lip Fantasia.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. De.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Egy 11 tagú csapat nyerte el a kémiai Ig Nobel díjat. Már-már abszurd őrültségnek tűnik megfejni egy csótányt, de a végén, ahogy mondtam, néztek majd és rohantok a boltba csótánytejért. Hát
2: én nem fogok.
1: A mi esetünkben a csendes óceáni bogárcsótánya fontos, egy speciális tejjel eteti ugyanis az utódait, emetejet már laboratóriumi körülmények között is elő tudják állítani, tehát nem kell hozzá csótányt fejni, és csak mondom, hogy ennek a tejnek a tejfehérjéje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehén tejé.
2: Úristen.
1: A kis rizstejemet lecserélem csótánytejre.
2: Én meg téged.
1: Egy normális műsorvezető társa és barátra.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Társadalmi, ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
4: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
5: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegő.

0: tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
1: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Ősd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
2: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Reklám.
2: Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Kár Cseri szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ezen a hétvégén, hosszabbított nyitvatartással, még vasárnap is. Kaposvár Kár Cseri, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
3: Jó estét kívánok! 2026. szeptember 24-e, csütörtök este 6 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Összeült a közgyűlés. Több fontos helyi ügy is szóba került Kaposvár szeptemberi közgyűlésén. A képviselők a megújult közvilágításról is tárgyaltak. A városvezetés szerint a rendszer eddig jól működik, a hibák többségét pedig az áramszolgáltató okozza. A gyakorló iskola 3 éve beszakadt tornacsarnokának ügye is napirendre került. Mivel az intézmény állami fenntartású, a város saját lehetőségeivel segít abban, hogy a diákok máshol megtarthassák a testnevelés órákat. A közgyűlés emellett kibővítette a Kaposvár Számít Rád ösztöndíjprogramot. Mostantól a levelezős hallgatók is pályázhatnak, a 75.000 forintos támogatást pedig az élelmiszermérnök és mehatronikai mérnök hallgatók is megkaphatják. Már októberben lehet foglalni a Deseda Campingbe. Már októberben megkezdődhet a szállások értékesítése a Deseda Campingben. A város ugyanis megállapodott az üzemeltetővel, aki a következő hónapban meghirdeti a szálláshelyeket és elindítja a foglalásokat. Ezt Borhi Zsombor alpolgármester mondta csütörtökön a városi közgyűlésen. A kemping várhatóan jövő május elején nyitja meg kapuit a vendégek előtt, addig pedig még néhány garanciális munkát is elvégeznek a területen. Több kaposvári orvosi rendelő is megújul. Két kaposvári orvosi rendelő is megújul, így a város több pontján is korszerűbb körülmények között működhet az alapellátás. A Kaposfüredi úti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat fejlesztésére 300 millió, a cukorgyár közi rendelő korszerűsítésére pedig 330 millió forintot fordítanak. A Kaposfüredi úton az épületet 56 négyzetméterrel bővítik, új rendelők és várótér készül, valamint korszerűsítik a fűtést, a szigetelést és az elektromos hálózatot. A cukorgyár közben két felnőtt és egy gyermekházi orvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat újul meg. Mindkét helyszínen fontos szempont az akadálymentesítés, rámpák, akadálymentes mosdók és új parkolóhelyek is készülnek. A fejlesztésekhez új egészségügyi eszközök beszerzése is kapcsolódik. 3 éven át várják az ingyenes programok a kaposváriakat. 3 éven keresztül kínál ingyenes közösségi és családi programokat egy új kaposvári kezdeményezés. A programsorozatra 300 millió forintos Európai Uniós támogatás áll rendelkezésre. A szervezők családi napokkal, gyereknapi rendezvényekkel, farsangi és adventi programokkal készülnek. A város nagyobb eseményeihez, például a Narcisz Fesztiválhoz és a Ripőrónai Fesztiválhoz is kapcsolódnak majd rendezvények. Emellett külön programokat szerveznek a bűnmegelőzésről, az időseknek pedig közösségi és egészségmegőrző alkalmakat tartanak több városrészben. A programok célja, hogy különböző korosztályokat és társadalmi csoportokat is megszólítsanak. Közös alkotás a Színezd újra programon. 4. alkalommal rendezték meg Kaposváron a Színezd újra közösségi programot. A Gyöngyfa napközi otthon kezdeményezésén ezúttal a Farmer és az Indigo színe kapta a főszerepet. A résztvevők a Ripőrónai utcában közösen készítettek díszeket, amelyekkel a fákat is feldíszítették. A programhoz fogyatékossággal élők, diákok és városlakók egyaránt csatlakoztak. A szervezők célja ezúttal is az volt, hogy a közös alkotáson keresztül erősítsék az összetartozást. Megkezdődtek a Kán Egyetemi Napok szakmai programjai. Szakmai programokkal indult el csütörtökön a Kán Egyetemi Napok Kaposváron. A kaposvári kampuszon az agrárium aktuális kérdései kerültek középpontba. A szakemberek többek között a korszerű állattenyésztésről, a növénytermesztésről, valamint a ló- és nyúltenyésztésről is tanácskoztak. Ezen kívül könyvbemutató is volt. A szakmai rendezvényeket péntektől már a nagy közönség programjai követik. A Kán Egyetemi Napok látogatói a hétvégén számos bemutatón és közösségi programon is részt vehetnek. Kutatók éjszakája a szívtől a robotikáig. A tudomány számos területét ismerhetik meg közelebbről az érdeklődők pénteken és szombaton a kutatók éjszakáján Kaposváron. A programok között egészségügyi, technológiai és tudományos bemutatók is szerepelnek. A Kaposi Mór Oktató Kórházban például a korszerű CT vizsgálatokkal és a szív működésével ismerkedhetnek meg a résztvevők, de szimulációs eszközökön a szívultrahangot és az újraélesztést is kipróbálhatják. Az Országos Vérellátó Szolgálatnál pedig a vér útját követhetik végig a véradástól a betegellátásig. A Digitális Tudásközpontban robotok, okos otthonok és a 3D nyomtatás világába is betekintést nyerhetnek. Újra látogatható a Kapostüskevári Vasúti Emlékmúzeum. Ismét megnyílt a Kapostüskevári vasúti megálló épületében működő emlékmúzeum. A gyűjtemény 19 hónapon keresztül nem volt látogatható, mostantól azonban hétvégente ismét várják az érdeklődőket. A hosszú szünet alatt is sokan érdeklődtek a múzeum újranyitása iránt, és közben a gyűjtemény is tovább bővült, így a régi vasúti emlékek mellett újabb használati tárgyakat is láthatnak a látogatók. Vörös Péter függetlenként folytatja. Kilép a Fidesz-KDNP kaposvári közgyűlési frakciójából Vörös Péter, és a továbbiakban független képviselőként dolgozik. A döntését saját Facebook oldalán jelentette be. A képviselő azt közölte, hogy munkájában továbbra is a szakmai szempontokat tartja meghatározónak, és képviselőként Kaposvár érdekeit szeretné szolgálni. Döntéséről hivatalosan értesítette a frakció vezetőt és Szita Károly polgármestert. Vörös Péter a 2024-es önkormányzati választásokon a Fidesz-KDNP támogatásával szerzett mandátumot. Megszerezte első győzelmét a Kaposvári Vízilabdaklub. Megszerezte első bajnoki győzelmét a Kaposvári Vízilabdaklub. A csapat szerdán hazai pályán 13-12-re győzte le a DVSE együttesét a férfi OB1-ben. A kaposváriak a mérkőzés nagy részében előnyben játszottak. A harmadik negyed végén már 5 góllal vezettek. A debreceniek azonban a hajrában felzárkóztak, és egyetlen gólra megközelítették a hazaiakat. A KVK végül megtartotta előnyét, ebben Nyíri fontos blokkjának is szerepe volt. A kaposváriak legeredményesebb játékosa Gábor Lőrinc lett 4 góllal. A csapat szombaton a Szolnok ellen folytatja a bajnokságot. Több mint 100 gyermek futballozott együtt. Több mint 100 gyermek töltötte a szerdát futballal a Bene Ferenc labdarúgó akadémia Puskin utcai sporttelepén. A kaposvári rendezvény a Grassroots héthez kapcsolódott, amelynek egyik célja, hogy minél több gyerek számára tegye elérhetővé a labdarúgást. A résztvevőket 10 állomáson különböző ügyességi és koordinációs feladatok várták, ezúttal pedig nem a győzelem volt a fontos, így helyezéseket sem hirdettek. A programhoz a kaposvári felnőtt csapat játékosai is csatlakoztak, az MLS pedig válogatott futballistákat ábrázoló kártyákkal lepte meg a gyerekeket.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
3: Késő délután még helyenként kialakulhat eső, de fokozatosan csökken a csapadék esélye. Éjszaka változóan felhős idő várható, hajnalra 9 fok köré hűl a levegő. Holnap, pénteken pedig felhősebb időszakok mellett már hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Jelentős csapadék nem valószínű, a legmagasabb hőmérséklet 19 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából. Ha a lefolyód beszélni tudna...
3: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
2: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
1: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Megújul és bővül a Kaposfüredi úti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat. Az intézmény korszerűsítésére 300 millió forintos, teljes egészében Európai Uniós támogatást fordítanak. A beruházás során 56 négyzetméterrel bővül az épület, új rendelők, munkaszoba és várótér is készül. Korszerűsítik a fűtést, a hőszigetelést, a nyílászárókat és az elektromos hálózatot, valamint hőszivattyút is beépítenek. A könnyebb megközelítés érdekében felújítják a bejárót és a rámpát, új parkolóhelyeket alakítanak ki és akadálymentes mosdó is készül. A fejlesztéshez új orvosi és védőnői eszközök beszerzése is kapcsolódik. Hírhet, somogyi bűnügyekről tartanak előadást novemberben a Kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az Élet elleni bűncselekmények podcast két műsor vezetője, Dulai Péter és Vörös András érkezik a városba, akik a zákányi kisfiú meggyilkolásától egészen a fonói kettős gyilkosságig idéznek fel ismert somogyi eseteket. A beszélgetés vendége Vadóc Attila bíró, a Kaposvári Törvényszék szóvivője lesz. Több mint 100 gyermek focizott együtt szerdán a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Puskin utcai sporttelepén. A kaposvári program a Grassroots 7 része volt, amelynek célja, hogy a futballt minél több gyermek számára tegye elérhetővé, játékos, közösségi élményként. A résztvevőket 10 állomáson ügyességi, koordinációs és futballos feladatok várták, de ezúttal nem az eredmény számított, nem hirdettek győztest és nem osztottak helyezéseket. A gyerekekkel a kaposvári felnőtt csapat több játékosa is együtt sportolt, az MLS pedig válogatott játékosokat ábrázoló kártyákkal lepte meg őket. Elindult a pályázat a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe, köztük az Igali térségben is. A testületek feladata lesz, hogy feltárják a térség problémáit és lehetőségeit, fejlesztési stratégiát készítsenek, majd összegyűjtsék a helyi beruházási javaslatokat. Térségenként 10 tagot választanak nyílt pályázaton, a jelentkezéseket október 7-ig lehet benyújtani elektronikusan. Az Igali térség a program 10 kísérleti területének egyike, amelyek egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési kerettel gazdálkodhatnak. A tervek szerint a később összeállított fejlesztési projektekről 2027. februárjában a helyiek is véleményt mondhatnak. Az idei ősz első fagypont alatti hőmérsékletét mérték szerda hajnalban a Nógrád vármegyei Zabaron. A hőmérők mínusz 0,1 fokot mutattak, vagyis éppen csak fagypont alá csökkent a hőmérséklet. A Hungaromet szerint ez azt jelzi, hogy a fagyzugos területeken már kialakulhatott légköri fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is lehetett fagypont alatti hőmérséklet.
0: Időjárás jelentés.
1: Este változóan felhős lesz az ég, és még előfordulhatnak záporok. A későbbi órákban egyre több helyen felszakadozik a felhőzet, éjszakára pedig többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható. A hőmérséklet este 12 fok körül alakul, hajnalra pedig 9 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából. Ha a lefolyót beszélni tudna...
3: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
2: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
1: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Stop.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szakmai nappal kezdődött meg csütörtökön a Kán Egyetemi Napok Kaposváron. A MATE kaposvári kampuszán délelőtt egy agráriumot tárgyaló konferenciával indult a rendezvény, amelynek középpontjában az ágazat aktuális kérdései álltak. A szakemberek többek között a precíziós állattenyésztésről, a növénytudományról, a ló- és nyúltenyésztésről, a halászatról, valamint a talaj- és növénytermesztésről tanácskoztak. A nagy közönség előtt pénteken nyílnak meg a Kán Egyetemi Napok kapui. A mentők munkájának legújabb módszereit és eszközeit mutatják be a Somogy vármegyei mentők most hétvégén egy tudományos kerekasztal beszélgetésen Hajmáson. Az ország minden részéből mintegy 160 mentőorvos, mentőtiszt és mentőápoló érkezik a szakmai találkozóra. A kétnapos program különlegessége, hogy csütörtökön élethű szimulációkban gyakorolják többek között az újraélesztést, a súlyos sérültek és a mérgezett betegek ellátását, valamint a szülésvezetést és az újszülött újraélesztését. Bemutatják a szerveződő helyszíni ECMO egység működését is, amelyet Magyarországon elsőként ezen a rendezvényen láthatnak a kivonuló mentők. Megszerezte első győzelmét a bajnokságban a Kaposvári Vízilabda Klub. A kaposváriak szerdán nagy csatában 13-12-re nyertek a DVSE ellen. A hazaiak a félidőben még 7-5-re vezettek, a harmadik negyed végére pedig már 5 gólos előnyt alakítottak ki. A debreceniek azonban a hajrában visszakapaszkodtak és egyetlen gólra megközelítették a Kaposvárt. Az egyenlítést azonban Nyíri blokkjával sikerült megakadályozni. A KVK legeredményesebb játékosa Gábor Lőrinc volt 4 góllal. A kaposváriak szombaton a Szolnok ellen folytatják a bajnokságot. Minden második magyar munkavállaló váltott már pályát legalább egyszer a karrierje során, derül ki egy reprezentatív kutatásból. A felmérés szerint 10-ből 4-en ma teljesen más területen és iparágban dolgoznak, mint ahol annak idején elhelyezkedtek. A pályaváltás leggyakoribb oka a magasabb fizetés. A megkérdezettek több mint fele mondta azt, hogy nagyobb bér mellett nem hagyta volna el eredeti szakmáját. A munkavállalók megtartásában emellett a jobb vezetői hozzáállás, a kedvezőbb munkahelyi légkör és a nagyobb szakmai megbecsültség is fontos szerepet játszik. A kutatás szerint az elmúlt években a koronavírus járványhoz kapcsolódó változások, valamint a KATA szabályainak módosítása is sokakat késztetett pályamódosításra.
0: Időjárás jelentés.
1: Este változóan felhős lesz az ég, és még előfordulhatnak záporok. A későbbi órákban egyre több helyen felszakadozik a felhőzet, éjszakára pedig többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható. A hőmérséklet este 12 fok körül alakul, hajnalra pedig 9 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Neked kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Közös alkotás a Színezd újra programon. Negyedik alkalommal rendezték meg Kaposváron a Színezd újra közösségi programot. A Gyöngyfa napközi otthon kezdeményezésén ezúttal a Farmer és az Indigo színe kapta a főszerepet. A résztvevők a Ripőrónai utcában közösen készítettek díszeket, amelyekkel a fákat is feldíszítették. A programhoz fogyatékossággal élők, diákok és városlakók egyaránt csatlakoztak. A szervezők célja ezúttal is az volt, hogy a közös alkotáson keresztül erősítsék az összetartozást. Kutatók éjszakája a szívtől a robotikáig. A tudomány számos területét ismerhetik meg közelebbről az érdeklődők pénteken és szombaton a kutatók éjszakáján Kaposváron. A programok között egészségügyi, technológiai és tudományos bemutatók is szerepelnek. A Kaposi Mór Oktató Kórházban például a korszerű CT vizsgálatokkal és a szív működésével ismerkedhetnek meg a résztvevők, de szimulációs eszközökön a szívultrahangot és az újraélesztést is kipróbálhatják. Az Országos Vérellátó Szolgálatnál pedig a vér útját követhetik végig a véradástól a betegellátásig. A Digitális Tudásközpontban robotok, okos otthonok és a 3D nyomtatás világába is betekintést nyerhetnek. Összeült a közgyűlés. Több fontos helyi ügy is szóba került Kaposvár szeptemberi közgyűlésén. A képviselők a megújult közvilágításról is tárgyaltak. A városvezetés szerint a rendszer eddig jól működik, a hibák többségét pedig az áramszolgáltató okozza. A gyakorló iskola 3 éve beszakadt tornacsarnokának ügye is napirendre került. Mivel az intézmény állami fenntartású, a város saját lehetőségeivel segít abban, hogy a diákok máshol megtarthassák a testnevelés órákat. A közgyűlés emellett kibővítette a Kaposvár Számít rád ösztöndíj programot. Mostantól a levelezős hallgatók is pályázhatnak, a 75.000 forintos támogatást pedig az élelmiszermérnök és mehatronikai mérnök hallgatók is megkaphatják. Újra látogatható a Kapostüskevári Vasúti Emlékmúzeum. Ismét megnyílt a Kapostüskevári vasúti megálló épületében működő emlékmúzeum. A gyűjtemény 19 hónapon keresztül nem volt látogatható, mostantól azonban hétvégente ismét várják az érdeklődőket. A hosszú szünet alatt is sokan érdeklődtek a múzeum újranyitása iránt, és közben a gyűjtemény is tovább bővült, így a régi vasúti emlékek mellett újabb használati tárgyakat is láthatnak a látogatók. Már októberben lehet foglalni a Deseda kempingbe. Már októberben megkezdődhet a szállások értékesítése a Deseda kempingben. A város ugyanis megállapodott az üzemeltetővel, aki a következő hónapban meghirdeti a szálláshelyeket és elindítja a foglalásokat. Ezt Borhi Zsombor alpolgármester mondta csütörtökön a városi közgyűlésen. A kemping várhatóan jövő május elején nyitja meg kapuit a vendégek előtt, addig pedig még néhány garanciális munkát is elvégeznek a területen. 3 éven át várják az ingyenes programok a kaposváriakat. 3 éven keresztül kínál ingyenes közösségi és családi programokat egy új kaposvári kezdeményezés. A programsorozatra 300 millió forintos Európai Uniós támogatás áll rendelkezésre. A szervezők családi napokkal, gyereknapi rendezvényekkel, farsangi és adventi programokkal készülnek. A város nagyobb eseményeihez, például a Narcisz Fesztiválhoz és a Ripőrónai Fesztiválhoz is kapcsolódnak majd rendezvények. Emellett külön programokat szerveznek a bűnmegelőzésről, az időseknek pedig közösségi és egészségmegőrző alkalmakat tartanak több városrészben. A programok célja, hogy különböző korosztályokat és társadalmi csoportokat is megszólítsanak. Vörös Péter függetlenként folytatja. Kilép a Fidesz-KDNP kaposvári közgyűlési frakciójából Vörös Péter, és a továbbiakban független képviselőként dolgozik. A döntését saját Facebook oldalán jelentette be. A képviselő azt közölte, hogy munkájában továbbra is a szakmai szempontokat tartja meghatározónak, és képviselőként Kaposvár érdekeit szeretné szolgálni. Döntéséről hivatalosan értesítette a frakció vezetőt és Szita Károly polgármestert. Vörös Péter a 2024-es önkormányzati választásokon a Fidesz-KDNP támogatásával szerzett mandátumot. Megkezdődtek a KAN Egyetemi Napok szakmai programjai. Szakmai programokkal indult el csütörtökön a KAN Egyetemi Napok Kaposváron. A kaposvári kampuszon az agrárium aktuális kérdései kerültek középpontba. A szakemberek többek között a korszerű állattenyésztésről, a növénytermesztésről, valamint a ló- és nyúltenyésztésről is tanácskoztak. Ezen kívül könyvbemutató is volt. A szakmai rendezvényeket péntektől már a nagy közönség programjai követik. A Kán Egyetemi Napok látogatói a hétvégén számos bemutatón és közösségi programon is részt vehetnek. Több kaposvári orvosi rendelő is megújul. Két kaposvári orvosi rendelő is megújul, így a város több pontján is korszerűbb körülmények között működhet az alapellátás. A kaposfüredi úti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat fejlesztésére 300 millió, a cukorgyár közi rendelő korszerűsítésére pedig 330 millió forintot fordítanak. A kaposfüredi úton az épületet 56 négyzetméterrel bővítik, új rendelők és várótér készül, valamint korszerűsítik a fűtést, a szigetelést és az elektromos hálózatot. A cukorgyár közben két felnőtt és egy gyermekházi orvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat újul meg. Mindkét helyszínen fontos szempont az akadálymentesítés, rámpák, akadálymentes mosdók és új parkolóhelyek is készülnek. A fejlesztésekhez új egészségügyi eszközök beszerzése is kapcsolódik. Megszerezte első győzelmét a Kaposvári Vízilabda Klub. Megszerezte első bajnoki győzelmét a Kaposvári Vízilabda Klub. A csapat szerdán hazai pályán 13-12-re győzte le a DVSE együttesét a férfi OB1-ben. A kaposváriak a mérkőzés nagy részében előnyben játszottak, a harmadik negyed végén már 5 góllal vezettek. A debreceniek azonban a hajrában felzárkóztak és egyetlen gólra megközelítették a hazaiakat. A KVK végül megtartotta előnyét, ebben Nyíri fontos blokkjának is szerepe volt. A kaposváriak legeredményesebb játékosa Gábor Lőrinc lett 4 góllal. A csapat szombaton a Szolnok ellen folytatja a bajnokságot. Több mint 100 gyermek futballozott együtt. Több mint 100 gyermek töltötte a szerdát futballal a Bene Ferenc labdarúgó akadémia Puskin utcai sporttelepén. A kaposvári rendezvény a Grassroots héthez kapcsolódott, amelynek egyik célja, hogy minél több gyerek számára tegye elérhetővé a labdarúgást. A résztvevőket 10 állomáson különböző ügyességi és koordinációs feladatok várták. Ezúttal pedig nem a győzelem volt a fontos, így helyezés.
0: Időjárás jelentés.
1: A programhoz a kaposvári változóan felhős lesz az ég, és csatlakoztak. Még előfordulhat, az emelszáporok. Pedig a későbbi órákban egy tetőt ábrázolók kártyák a lelhőzet, a gyerekeket. Éjszakára pedig tömire derül,
0: vagy gyengén felhős idő
1: várható.
0: Helyi közélet a
1: 92 fok körül alakul, hajnalra pedig 9 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. R&B, hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.

0: Funky Rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston. Hírek most.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Most híreit hallják. Én Pál Patrícia vagyok. 40 éves jubileumát ünnepli a kaposvári Lamping József Technikum és Szakképző Iskola, amelynek jogelődje 1986-ban nyitotta meg kapuit a Cseri úton. Az évforduló apropóján most felidézik az intézmény történetét, amely az elmúlt 4 évtizedben folyamatosan fejlődött. Új tanműhelyek, iskola szárny és sportcsarnok épült, az utóbbi években pedig az iskola épülete is jelentősen megújult. A Lampingben azóta generációk sajátították el a szakmákat, miközben a szakmai képzés és az összetartó közösség továbbra is fontos része az intézménynek. 4. alkalommal rendezték meg szerdán Kaposváron a Színezd újra című közösségi programot. A Kaposvári Szociális Központ Gyöngyfa napközi otthonának rendezvényén idén az Indigo és a Farmer állt a középpontban. A résztvevők a Ripőrónai utcában közösen készítettek farmerből készült díszeket a fákra. A szervezők szerint a farmer az egyenlőség, a kitartás és az összetartozás jelképe, a program pedig összehozza a fogyatékossággal élőket, a diákokat és a városlakókat. Az eseményt a Tanárok zenekarműsora is színesítette. Másfél év után ismét megnyitotta kapuit a kapostüskevári vasúti megálló épületében működő emlékmúzeum. A kiállítás 19 hónapon át volt zárva, mostantól azonban hétvégente újra fogadják a látogatókat. Az egyesület vezetését az elmúlt időszakban sokan megkeresték azzal, hogy szeretnék újra megnézni a gyűjteményt. A tárlat az elmúlt másfél évben új darabokkal is bővült, köztük egészen friss használati eszközökkel. A múzeum így a régi vasúti emlékek mellett újabb tárgyakkal is várja az érdeklődőket. 3 évvel meghosszabbította az Oroszországgal szembeni szankciókat az Európai Unió. Az intézkedések több mint 3000 magánszemét és szervezetet érintenek, és egyebek mellett vagyonbefagyasztást, beutazási tilalmat, valamint pénzügyi korlátozásokat jelentenek. A listáról ugyanakkor 3 személyt és 1 szervezetet levettek, 3 elhunyt személyt pedig töröltek. Az érintettek között orosz politikusok, üzletemberek, katonai és hadiipari szereplők, valamint pénzügyi és média szervezetek is vannak. Az idei asszály miatt a magyar gazdák nagy része veszteséggel zárhatja az évet, mondta az agrárgazdasági államtitkár. Az ország nagy részén ugyanis mintegy 600 mm csapadék hiányzik, a szárazság pedig a kukorica és a napraforgó termést is jelentősen visszavetette. Napraforgóból hektáronként átlagosan 1,6 tonnával, kukoricából pedig 3 tonnával számolnak. Ebből várhatóan mintegy 1,5 millió tonna terem, ami elmarad a hazai igénytől. A szakemberek szerint az aszály és a klímaváltozás miatt a mezőgazdasági termékek világpiaci ára is emelkedhet.
0: Időjárás jelentés.
1: Este változóan felhős lesz az ég, és még előfordulhatnak záporok. A későbbi órákban egyre több helyen felszakadozik a felhőzet, éjszakára pedig többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható. A hőmérséklet este 12 fok körül alakul, hajnalra pedig 9 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton, mert

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják. Én Pál Patrícia vagyok. A szív, az erek, az alvás és az érzelmek is téma lesz a kutatók éjszakáján Kaposváron. A programokat szeptember 25-én és 26-án rendezik meg több helyszínen. A Kaposi Mór Oktató Kórházban például azt mutatják be, hogyan segíti a korszerű CT a szívbetegségek korai felismerését. A résztvevők VR szemüveggel a szív működését is megismerhetik, és szimulációs modellen a szívultrahangot vagy az újraélesztést is kipróbálhatják. Az Országos Vérellátó Szolgálat programján a vér útján követhetik végig a véradástól a betegellátásig. A digitális tudásközpontban pedig robotokat, okos otthonokat és háromdimenziós nyomtatást is közelebbről megismerhetik az érdeklődők. Megújul a cukorgyárközi orvosi rendelő Kaposváron. Az épületet 330 millió forintból korszerűsítik. Felújítják a rendelőket, a várókat és a gépészeti rendszereket is. Új fűtési és hűtési rendszer, valamint energiatakarékos világítás készül. Az épület akadálymentesítése is fontos része a beruházásnak. Emellett parkolóhelyet és rámpát alakítanak ki a mozgásukban korlátozottak számára, valamint akadálymentes mosdók is készülnek. A felújítás két felnőtt és egy gyermekházi orvosi rendelőt, valamint a védőnői szolgálatot érinti. Alkalmi bélyegblokkkal köszönti a Magyar Posta a 200 éves Herendi porcelán manufaktúrát. A jubileumi kiadás központi motívuma a világhírű Viktória mintás teáskészlet újra gondolt változata. Az első napi borítékon a lila magnólia stilizált képe, az alkalmi bélyegzőn pedig a manufaktúra logója látható. A bélyegblokk már megvásárolható a kijelölt postahelyeken és a Magyar Posta internetes oldalán. Az 1826-ban alapított Herendi manufaktúra az elmúlt két évszázadban a világ egyik legismertebb porcelán márkájává vált, és a magyar kulturális örökség meghatározó része lett.
0: Időjárás jelentés.
1: Este változóan felhős lesz az ég, és még előfordulhatnak záporok. A későbbi órákban egyre több helyen felszakadozik a felhőzet, éjszakára pedig tömire derült vagy gyengén felhős idő várható. A hőmérséklet este 12 fok körül alakul, hajnalra pedig 9 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the free.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják. Én Pál Patrícia vagyok. A közvilágítás mellett az oktatást érintő kérdésekről is tárgyaltak a kaposvári közgyűlés szeptemberi ülésén. Döntés született arról, hogy a Kaposvár Számít Rád ösztöndíjprogramot a levelezős hallgatókra is kiterjesztik. A 75 ezer forintos támogatásra mostantól az élelmiszermérnök és a mehatronikai mérnök hallgatók is jogosultak lehetnek. A képviselők a gyakorló iskola tornacsarnokának ügyét is megtárgyalták. A 3 éve beszakadt tető miatt a város saját lehetőségeivel segíti a testnevelés órák megtartását. A közgyűlésen a megújult közvilágításról elhangzott, hogy a rendszer eddig megfelelően működött, a hibák többsége pedig az áramszolgáltatóhoz köthető. Már októberben lehet szállást foglalni a Deseda Campingbe, amely a tervek szerint jövő május elején nyitja meg kapuit. Borhi Zsombor alpolgármester a csütörtöki közgyűlésen elmondta, a város már megkötötte a szerződést az üzemeltetővel, aki októberben kezdi el a szálláshelyek hirdetését és értékesítését. A kempingben még néhány garanciális munkát el kell végezni, ezeket a kivitelező a nyitás előtt befejezi. Idén állami forrásból finanszírozzák a minisztériumi Angyalka programot. Az akcióban mintegy 7000 gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermek és fiatal felnőtt kap személyre szóló legfeljebb 10000 forint értékű karácsonyi ajándékot. Idén a javító intézetekben élő gyermekek is részesülnek az ajándékozásból. A kormány emellett 9,5 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot is indított, amelyből férőhelyeket és intézményi fejlesztéseket finanszíroznak.
0: Időjárás jelentés.
1: Este változóan felhős lesz az ég, és még előfordulhatnak záporok. A későbbi órákban egyre több helyen felszakadozik a felhőzet, éjszakára pedig tömire derült vagy gyengén felhős idő várható. A hőmérséklet este 12 fok körül alakul, hajnalra pedig 9 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Megújul és bővül a kaposfüredi úti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat. Az intézmény korszerűsítésére 300 millió forintos, teljes egészében Európai Uniós támogatást fordítanak. A beruházás során 56 négyzetméterrel bővül az épület, új rendelők, munkaszoba és várótér is készül. Korszerűsítik a fűtést, a hőszigetelést, a nyílászárókat és az elektromos hálózatot, valamint hőszivattyút is beépítenek. A könnyebb megközelítés érdekében felújítják a bejárót és a rámpát, új parkolóhelyeket alakítanak ki és akadálymentes mosdó is készül. A fejlesztéshez új orvosi és védőnői eszközök beszerzése is kapcsolódik. Hírhet somogyi bűnügyekről tartanak előadást novemberben a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az Élet elleni bűncselekmények podcast két műsor vezetője, Dulai Péter és Vörös András érkezik a városba, akik a zákányi kisfiú meggyilkolásától egészen a fonói kettős gyilkosságig idéznek fel ismert somogyi eseteket. A beszélgetés vendége Vadóc Attila bíró, a kaposvári törvényszék szóvivője lesz. Hacker támadás érhette az Amerikai Szövetségi Nyomozóiroda állásportálját. A hacker csoport azt állítja, hogy jelenlegi és volt FBI alkalmazottak, valamint állásra jelentkezők adatait szerezte meg. A csoport szerint a név, a lakcím és a telefonszám mellett családtagokra vonatkozó információk is kerülhettek hozzájuk. Az FBI közölte, hogy tudomásul vették az oldalt érintő jogosulatlan tevékenységről szóló állításokat, és vizsgálják az ügyet. A hackerek mintegy 5000 ügynök adatairól tettek közzé képernyőképet, ennek hitelességét azonban egyelőre nem sikerült függetlenül megerősíteni. Az érintett állásportál ugyanakkor jelenleg nem elérhető.
0: Időjárás jelentés.
1: Este változóan felhős lesz az ég, és még előfordulhatnak záporok. A későbbi órákban egyre több helyen felszakadozik a felhőzet, éjszakára pedig többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható. A hőmérséklet este 12 fok körül alakul, hajnalra pedig 9 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Most híreit hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Több mint 100 gyermek focizott együtt szerdán a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Puskin utcai sporttelepén. A kaposvári program a Grassroots 7 része volt, amelynek célja, hogy a futballt minél több gyermek számára tegye elérhetővé játékos közösségi élményként. A résztvevőket 10 állomáson ügyességi, koordinációs és futballos feladatok várták, de ezúttal nem az eredmény számított, nem hirdettek győztest és nem osztottak helyezéseket. A gyerekekkel a kaposvári felnőtt csapat több játékosa is együtt sportolt, az MLS pedig válogatott játékosokat ábrázoló kártyákkal lepte meg őket. Megszerezte első győzelmét a bajnokságban a Kaposvári Vízilabda Klub. A kaposváriak szerdán nagy csatában 13-12-re nyertek a DVSE ellen. A hazaiak a félidőben még 7-5-re vezettek, a harmadik negyed végére pedig már 5 gólos előnyt alakítottak ki. A debreceniek azonban a hajrában visszakapaszkodtak és egyetlen gólra megközelítették a Kaposvárt. Az egyenlítést azonban Nyíri blokkjával sikerült megakadályozni. A KVK legeredményesebb játékosa Gábor Lőrinc volt 4 góllal. A kaposváriak szombaton a Szolnok ellen folytatják a bajnokságot. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára. A brüsszeli testület szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztethették az uniós költségvetést. A javaslatról az Európai Unió tanácsának kell döntenie. Ha elfogadják, az érintett kohéziós források ismét elérhetővé válhatnak Magyarország számára. Emellett az érintett magyar egyetemek előtt újra megnyílhat az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés is.
0: Időjárás jelentés.
2: Este változóan felhős lesz az ég, és még előfordulhatnak záporok. A későbbi órákban egyre több helyen felszakadozik a felhőzet, éjszakára pedig többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható. A hőmérséklet este 12 fok körül alakul, hajnalra pedig 9 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.